0: zene minden korból, minden időben.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Afrikai sertéspest és Hajdú-Biharban is újra örökbe fogadták a közösségi virágkocsi virágait, tart a debreceni sportuszoda nyári karbantartása. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót igazoltak Hajdú-Biharban, számolt be róla a HAON. A legfrissebb esetet a hónap elején Debrecenben egy állománygyérítés során kilőtt vaddisznóban mutatták ki. Ezzel idén már 10-re emelkedett a vizsgálatokkal is igazolt fertőzött vaddisznók száma a megyében. A megye 82 települése jelenleg is az afrikai sertéspestis miatt korlátozás alatt álló, vagy különböző kockázati besorolású területek között szerepel. A mostani eset azért is fontos, mert az ország más részén egy mintegy 1850 sertés tartó gazdaságban is kimutatták a vírust, ami miatt megkezdték az állomány felszámolását. A sertés tartóknak ezért különösen fontos a járványvédelmi szabályok betartása és annak megakadályozása, hogy házi sertéseik közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal. Idén is lehetőség nyílt arra, hogy a debreceniek örökbe fogadjanak egy-egy virágot a közösségi virágkocsira, számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés már a hagyományjá vált a városban, és ezúttal 150 cserepes növény keresett örökbefogadót. A virágokat a jelentkezők hazavihették, majd gondozhatták azokat a karneváli időszakig. A közösségi virágkocsi díszítéséhez így a város lakói is közvetlenül hozzájárulhattak. A program egyszerre kapcsolódik a debreceni virágkarnevál hagyományaihoz és a közösségi összefogáshoz. Az örökbefogadók feladata az volt, hogy megfelelő körülmények között neveljék a növényeket, amelyek később a közös kompozíciót gazdagítják. A kezdeményezésnek köszönhetően idén is sok debreceni vehetett részt személyesen a karneváli készülődésben. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás fontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő, többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában, a légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

like it when you take control.

0: Na, úgy látom, hogy a Faithless még érkezik majd eredetiben is, ahogy itt volt a Sziget Fesztiválon. A minap ez volt Bibi Rexa és a Faithless a Best FM-en. Pontosan 6 óra van. Jó reggel, Debrecen! Robbantunk mindenkit ki az ágyából, jön a Dynamite, Dinamit a vérem, és a BTS hamarosan a Best FM-en. Emlékeznek még a Love Message összefogásra a 90-es évekből? A scooterrel az élen meg annyi eurodiszkó sztár egy nemes cél érdekében. Ez volt a Love Message, és ez lesz majd a Love Message hamarosan a reggelben, ahol az első fél órában híres születésnaposokat köszöntünk augusztus 14-én pénteken. Például őt is. Anna Metronik, a Scissor Sisters együttes énekesnője is ma ünnepel, és hát még jó néhányan, akiket ismerünk és kedvelünk. Úgyhogy róluk is szó lesz majd. De hogy miről lesz szó a reggel első hírblokkjában, ügyeletes kollégámat már is hallják.
1: Összefogás a növényekért Debrecenben. Rablás, fél órán belül elfogták a gyanúsítottat. Még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Új módszerrel próbálja megóvni Debrecen növényzetét a tartós hőségben az önkormányzat. Számolt be róla a Dehír. A debreceni vízművel együttműködve olyan nem ivóvíz minőségű, de öntözésre alkalmas vizet használnak, amelyet a városi zöld felületek locsolására lehet fordítani. A megoldásra azért van szükség, mert a tartós szárazság és a hőség komoly terhet ró a növényekre, miközben a városban vízkorlátozás is érvényben van. Az önkormányzat célja, hogy az ivóvízkészletek takarékos használata mellett is biztosítani lehessen a közterületi növények vízellátását. A víztakarékos megoldás így egyszerre szolgálja a zöld felületek megóvását és a felelős vízgazdálkodást. A város arra kéri a lakosságot is, hogy a tartós hőségben körültekintően bánjon az ivóvízzel. Rablás történt Debrecenben, egy padon ülő fiatal értékeit vitték el, számolt be róla a HAON. A rendőrség közlése szerint egy agresszív férfi lépett oda 23 éves sértetthez, majd pénzt és cigarettát követelt tőle. A férfi átkutatta a fiatal táskáját, aki végül néhány száz forintot és egy doboz cigarettát adott át neki. Ezután a sértett kihasználta a támadó figyelmetlenségét, és egy arra közlekedő sofőrtől kért segítséget. A gyanúsított elmenekült a helyszínről, de nem jutott messzire. A rendőrök a bejelentés követően gyorsan a helyszínre érkeztek, majd a személyreírás alapján mintegy fél órán belül a közelben elfogták a 25 éves, hosszúpályi férfit. A rendőrök a férfit előállították, rablás büntette miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett áll a tenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek.
0: A vízhiány sajnos a következő napokban sem fog megoldódni, mert ez folytatódik a napos, száraz, és talán egy picikét melegebb idő, mint a tegnapi napon. Persze a reggelünk ugyanolyan friss, mondhatni, és akkor finoman fogalmaztam, 15-16 fok Debrecen belvárosában, mint amilyen tegnap, vagy éppen tegnap reggel volt a hideg front után.
1: Nyárias melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: Köszönjük szépen! Tulajdonképpen már a héten elindul a hétvégén. A virágkarneváli ünneplés, az igazi karneváli hét persze jövő héten lesz, 20. nemzeti ünnepünk, és hát végre normál hosszúságú munkahét, úgyhogy végre pénteken köszön mindenkit a Best FM, holnap indul a hétvége, vagy már akár ma délután, ma este, és a jövő héten pedig csak 3 napot fogunk dolgozni szerdáig, hiszen valóban hosszú ünnepi hétvége lesz a munkanap áthelyezésnek köszönhetően.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Ez a reggel első órája a BTS-szel és a Dynamite-tal. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok. 5 perccel múlt el 6 óra. Köszön.

0: Anastasia debütáló slágere a Best FM-en, 1 perccel 4:15 után. Jó reggel, Debrecen!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: És igen, ez már valóban a péntek reggel, úgyhogy végre pénteken köszönt mindenkit a 104,6 MHz Debrecen kedvenc rádiója. Hát a múlt héten ilyenkor nem volt annyira őszinte ez a végre pénteken. Nyilván azért, mert másnap dolgoztunk szombaton. Viszont a következő hét nagyon rövidke lesz. Ja, mondhatom én azoknak, akik megérdemelt nyári vakációjukat töltik, apuka, anyuka szabadságon, a gyermek a szünidőben, iskolamentesen, de már nem sokáig. Hát jön augusztus második fel, a jövő héten már karneváli hét, és utána meg vannak számolva a nyár, és még inkább a nyári vakáció napjai. Szóval a lényeg az, hogy ezen a hétvégén normál hosszúságú pihenés jön, az emberek nagy részének, persze lesznek, akik a hétvégén is dolgoznak, minden elismerés az övéké, picit meleg lesz még ez a hétvége, akár 32-33 fokkal. Aztán, ha minden igaz, akkor az időkép.hu előrejelzései alapján kedre mérséklődik majd a meleg, így a karneváli hét legfontosabb napjain 28-29, augusztus 20-án 30 fok lehet. Jó, hát az éppen jó, annál többet nem szeretnénk. Zenei kedvencekből viszont sosem elég, úgyhogy játsszuk is ezeket rendületlenül a nap 24 órájában. Cserébe a figyelmüket kérjük, és a közlekedési információjukat. Ha lenne ilyen, akkor 500-540 és 30-933-1046, bár én szívesebben mesélek a zenékről önöknek, mintsem a közlekedési anomáliákról és történésekről. Vagy éppen mesélhetnék a borról is. Oké, Anti vagyok, vagyis hát Laci, de amúgy Anti, ez a négyeszét, és a már mesélek a bornak.
3: Hajnalokon át két kezemet fogja, kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rogom.

0: Olax világsztár és a rock nagyi Tina Turner és Eros Ramazzotti a Cosa della Vita-val. Remek kis dalocska ez. Erről pedig nekem egy debreceni, Debrecenben élő olasz sármos fiatalember jut az eszembe. Ma meg azt, hogy holnap augusztus 15-én az Ifjúsági Ház udvarán már elindul a virágos ünneplés. A Demki ugyanis holnap rendezi meg 15-én, ez egy ilyen program előzetes, a virágudvart, ahol lesz Abbasó, aztán Agyagbanda, DJ Maci barátunk muzsikál, és Luca Balducho, ő is fog énekelni. Tanár úr még a nyári vakáció alatt egy gyors hakni, a virágudvar holnap, tehát augusztus 15-én lesz. Na, de elrohanjunk annyira előre, nézzük a mai napot és a reggelt, nem csak a kalendárium tekintetében, hanem egy friss közlekedési információ miatt is, illetve nem közlekedési információ, még nehogy az legyen belőle. 354-es Debrecen és Bocskai kert között, a 9-10-es kilométer között egy őz ugrál az úton, keresztbe az autók között, ugye bejutott a 354-esre, és nem tud kijutni, úgyhogy kedves autósok, ha arra közlekednek, az előző órában még, és az előző óra végén még ott volt. Reméljük, hogy azóta kijutott. Köszönjük a jelzést. Augusztus 14-e van, a Marcelek és a Berék ünnepelnek névnapot. Ma van a barlangászok világnapja. Gondolom, itt Debrecenben olyan túlságosan sokan, hát barlangászok nem ünnepelnek, bár el kell menni jó messzire, hogy valaki eme szenvedélyének hódolhasson. 81 esztendős ma Steve Martin, az örömapa, 79. születésnapját ünnepli. Daniel Steele, író. Ma lett 73 éves, pontosabban ma lenne 73 éves, az a zeneszerző, aki olyan filmek muzsikáját szerezte, mint a Titanic, a Rettenthetetlen, vagy a Jumanji, sajnos már nincs közöttünk, James Hornernek hívták. 67 éves ma Magic Johnson, volt kosárlabdázó, két színésznő, a 60. születésnapját ünnepli Halle Berry, az utolsó cserkészben tűnt fel 1991-ben Bruce Willis mellett, de játszott az X-Menben, a Macska nőben és a Szörnyek keringője című filmben nyújtott alakításáért még Oscar-díjat is kapott. Ifjú páratársa Mila Kunis ma a 43. születésnapját ünnepli. Will Smith állandó szinkronhangja Khalid Arthur 56 esztendős lett. Van még két debreceni, nagy kedvencünk. Az első nem Debrecenben, hanem Máriapolcson született, de ami gyönyörű városunkban alkot, és ma a 77. születésnapját ünnepli. Boldog születésnapot kívánunk Komisár Jánosnak, festőművész, művészeti írónak. És egy másik debreceni már a labdarúgás területéről. Ma lett 48 esztendős Bőr Zoli, Zolikám, az Isten éltessen!
1: Köszöntjük Marcel nevű hallgatóinkat! A Marcel férfi név latin eredetű, a Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus becézőjéből. Női párja Marcella, idegen nyelvi változata Marcello. Számos híresség kapta ezt a nevet, Benedek Marcel irodalomtörténész, Jankovics Marcel filmrendező, Marcello Mastroianni olasz színész, és természetesen önkedves Marcel, aki most a rádiót hallgatja.
0: És akiket egy születésnapos énekesnővel köszöntünk, 2 perccel fél hét után érkezik a Caesar Sisters legnagyobb slágere, Anna Matronikkal, aki ma 52 esztendős lett, ez a Don't Feel Like Dancing.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, munkájában fordulatába fontos és bonyolult feladatot kap, amelyet remekül old meg. Álmai kisé nyugtalanok, de figyeljen rájuk, elemezze a jelentésüket. Mika, fontos üzleti lépés előtt áll, ragadja meg a kivételes lehetőségeket, de maradjon a realitások talaján. Ikrek, olyan feladatot kap, amelyből jelentős profitja származik, ne féljen az újszerű kihívásoktól, de kerülje a felesleges vitákat. Rák, ma sem pihenhet meg, de szerencsére lesz ereje feladataira összpontosítani. A siker feltétele még, hogy mindeközben ne látszik a görcsös akarás. Oroszlán, fizikailag jól van, de a hangulata nem az igazi. Szüksége lesz némi lelki erősítésre, önbizalmának növelésére. Szűz, rossz akarókkal találkozhat, de olyanokkal is, akik segíteni szeretnék. Inkább legyen kissé bizalmatlan, mint hogy rosszul járjon. Mérleg, szerencsés időszakát éli, tele van energiával, munkája most a legfontosabb. Skorpió, új tanulmányok segítik hozzá a sikerhez és a bevételek növeléséhez, arra is jut ideje, hogy társaságba járjon és ismerkedjen. Nyilas, ez a nap kellemes emlékeket ébreszt, de a jövő heti munka gondolata nyomasztja, fel a fejjel. Vak, törekedjen arra, hogy minőségi munkát végezzen, nem a gyorsaság vezet előnyhöz, hanem a precizitás. Vízöntő, ötleteit sorra megvalósíthatja, készítsen részletes tervet és hallgassa meg mások objektív tanácsát. Alak, keresse meg a módját, hogy növelje bevételeit, véleményének adjon hangot, és ne bízzon meg feltétel nélkül mindenkiben.

0: Reggeli mellés, csak a Best FM. Adtunk egy csésze kávét, Coffee for your head. Pófútól, közlekedési információ. Önöktől, önöknek. A Best FM-en. Jó reggelt a péntek reggelben. Tomi kérdezi, hogy nem úgy volt, hogy átadják a forgalomnak a szabadságtelepi kereszteződést? Figyelj, szerintem csak részben, tehát teljes levonulásról én nem tudok. Azt tudom, hogy a Budai Nagyantal utcának az útzárát feloldották, és tegnap sokan panaszkodtak is, hogy a lámpák nem úgy működnek, vagy nem működnek, hogy az segítse az áthaladást, úgyhogy többen reggel nehezményezték, hogy nem volt rendőri forgalomirányítás. Hát tudják a rendőrök, hogy mikor kell irányítani. Szerintem figyeljünk, nagyon óvatosak legyünk ott. Egyértelmű jó hír érkezett Zsoltól és egy másik Zsoltól, a Mikkepércsi útat illetően. Sokan várták már, hogy ott befelé a kanyarodó és a külső sáv lezárása megszűnjön, mert az bizony rendesen megakasztotta az Epreskert, a Leiningen és a Mikkepércs felől jövőket is. Nos, ez az útzár megszűnt, vagy sávzár, úgyhogy szabad a pálya befelé, Debrecen felé, a Mikkepércsi úton. És Őzike már nincs a 354-es számú főúton, van viszont Pihe elmondása alapján egy nagy testű kutyus, ja nem, kis testű kutya, mindegy, az is veszélyes. Az út közepén szaladgál a Kassai úton, a Benzinkút és a Phoenix Arena környékén. Köszönjük szépen! 500-540 és 30-933-1046. Jó utat kíván a Best FM!
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüveg készítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Ahol 10 perccel 7 óra előtt 1996 egyik legkülönlegesebb zenei összefogásával folytatjuk. Megvan még a Love Message. Ez egy alkalmi Eurodance szupercsoport volt. Egyetlen egy dalt, meg talán egy lemezt adtak ki. Fő cél az volt, hogy felhívják a figyelmet az AIDS terjedése ellen, és a kislemez bevételeinek az egy részét egy jótékony célra fordították. Szóval ők voltak a Love Message. Jön a koktél 96-ból, végy egy kis Masterból,

akkor meg egy kis Mr. Presidentet. A koktél tetején pedig legyen a koktél cseresznye, a Scooter! Miután jól összeráztad, fogyasztásra alkalmas, ez a Love Message, és a Love Message kerekévforduló 1996-ból.

0: Rózsák Valériának, és az adalaminak az volt a címe pont, hogy Valérie és Amy Winehouse és Mark Ronson adta elő 7 órakor. Na, nézzük, mit adunk elő a hírek után. A hölgyek úgy látom már felkészültek, és az urak is a ma reggeli villám derbire. Beköszönhetünk egy laza kis hellóval! Hello Péntek, hello Debrecen, hello Best FM, Martin Solveig és Dragonet, az egyessel indul ma, és a hellóval, aztán a kettessel.
1: Mert úgy is szét szeretlek én, úgy is szét szeretlek én.
0: Úgy is szétszerellek én, a halott pénz és olá Helena. Igen, sejtettem, hogy még önök is szétszeretik ezt a dalt. Hát lehet éppen ez, vagy lehet éppen ez. Mindjárt a Best FM-en. Nagy kis Dizsike a 90-es évekből. Kő Kóla, csajozós figura, Afrika Bambata. És érezd a vibe-ot a Best FM-en. Ha ezt szeretnéd érezni, akkor csak egy hármas. Tudjuk, hogy hol.
2: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
0: Na most van pontosan 7 óra.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
2: Reklámot hallottak.
5: Piradást szerveznek a nemzeti ünnep előtt. Két hajdúszoboszlói óvoda is megújul. Kressztáblát loptak Hajdúböszörménynél. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
5: Közös viradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk. Ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogy ha egészségi állapota engedi, legyen részt a véradáson Hajdúviharban. Két hajdúszoboszlói óvoda energetikai korszerűsítése valól meg a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés a Manókert és a Bambino óvodát érinti, előbbiben már zajlik a kivitelezés. A beruházás során korszerűsítik az épületek fűtési rendszereit, külső szigetelést alakítanak ki, valamint kicserélik a nyílászárókat. Emellett kondenzációs gázkazánt és hőszivattyút is telepítenek. A két óvodában hasonló műszaki tartalommal végzik el a munkálatokat. A fejlesztések célja az épületek energiahatékonyságának javítása, valamint az üzemeltetési költségek mérséklése. A korszerűbb intézmények emellett komfortosabb környezetet biztosíthatnak a gyermekek és az ott dolgozók számára. A beruházás hozzájárulhat ahhoz is, hogy a hajdúszoboszlói óvodák hosszabb távon gazdaságosabban és korszerűbb műszaki feltételek mellett működhessenek. Sebességkorlátozó közlekedési táblát lopott el egy ismeretlen elkövető Hajdúböszörmény és Újfehértó között, számolt be róla a HAON. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt. A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem a közlekedőket is veszélyes helyzetbe hozhatta, hiszen a sebességkorlátozása vonatkozó információ nélkülözhetetlen lehet az adott útszakaszon. A rendőrség ezért szemtanú jelentkezését várja. Azt kérik, aki látta, hogy hogyan került el a tábla a helyéről, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy az ingyenesen hívható rendőrségi telefonszámok valamelyikén.
0: Friss a reggelünk, 15-16-17 fokkal, de a napsütésnek köszönhetően hamar emelkedik ám a hőmérséklet, hogy mennyire? Danikám!
6: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
5: Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig kőhet le a levegő. Csapadék csak elbítve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
0: Köszi. A következő napokban emelkedik majd a hőmérséklet, akár 33-34 fok is lehet, de a karneváli héten, ami hivatalosan 18-án indul, a jövő héten, hát 29 fokra beállunk. Jó lenne, ha így lenne. Azt írja Elek, hogy előbb-utóbb úgyis retro diszkózunk, hát ha előbb, bár ebben én nem nagyon vagyok biztos, halva a halott pénz ajánlatodat, Laci. Hát igen, egy darabig így húzgáltam a strigulákat, hogy 2-es, 3-as, 2-es, 3-as, 2-es, 3-as, 3-as, 2-es, 3-as, 3-as, 3-as, 2-es, úgyhogy a végeredmény már ami az első helyezettet illeti.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Hallották, egyes alig volt, szinte nem, de igen, a 2-es és a 3-as óriási küzdelme következtében Norbikám, küldjük a dalt gépívakoláshoz.

0: Olyan csak a második helyen, de rengetegen szavaztak rá. Halott pénz, Olá Helénával és a Szétszeretlekkel.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Ez már a péntek reggel, és végre normál, hosszúságú hétvége nyitányában köszönt mindenkit a Best FM, a 104,6 MHz-en, ma kifejezetten a Marcelleket és a Beréket, mert ők ünneplik augusztus 14-én a névnapjukat, a Maximiliánok és a Menyhértek is, őket is lehet nevezni. Ó, látom, van itt egy kis Ovis Marcel, akit az anyukája regisztrált. Kedves Margó, az a probléma, hogy SMS-ben elküldött névnapi, évfordulós, vagy akár születésnapi nevezéssel esélyetek sincsen. Úgyhogy ha azt szeretnétek, hogyha az Ovi szünet hátralévő idején is csak móka és kacagás legyen, meg szerencse, akkor légy szíves ezt a regisztrációt áthelyezni, így ahogy van, a bestfmdebrecen.hu oldalra, mert hogy onnan sorsol majd abból a programból délelőtt Szabó Anita, és ugyanez igaz a születésnaposokra is, tehát nem győzzük hangsúlyozni se telefonon, se SMS, se Viber üzenet formájában, sem a Facebookon, sem más helyen e-mailben, ne küldjenek üzeneteket, mert utána csak csalódást lesz, hogyha meg sem említjük az ünnepeltetésre kiszemeltet. Csak és kizárólag bestfmdebrecen.hu, és tudom, ez valakinek már a könyökén jön ki. Őszinte leszek, a miénken is. De mindig vannak újszülöttek, ezért szurkolunk a kis négyesztendős Marcelnek, aki ma nem születésnapot, hanem névnapot ünnepel, úgyhogy nem 10 óra előtt, hanem majd 10 óra után nyerhet. Aki viszont nem nyert, Martin Solveig. Hello mindenkinek, a Best reggel. 3 perccel, 4:08 után. Hello! Péntek reggel is csak a Best FM-ben.

0: Hamarosan folytatjuk.
1: Reklám.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.
3: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
6: civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
8: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.

0: Ez a Best FM. Fáj még, ha néha felhívsz, engem nyugodtan lehet hívni. Semmi fájdalom, ha olyan közlekedési információjuk van, ami mások számára is érdekes lehet, akkor azt én hallgatom, sőt, igazából közzé is teszem. Jó reggelt a Best FM-en! Na, mi történt? Technikai hiba! Péntek reggel! Ajaj, Laci, el kell menni. Elkezdened a hosszú hétvégét, a normál hosszúságú hétvégét. Az előző rövidebb volt. Fussunk neki még egyszer! Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, Kovács Zoltán vagyok, és egy közlekedési információval kapcsolatban telefonálok. Én itt a 47-es főúton Debrecenből, ha jövünk, Újfalu fele van, két körforgalom, és a két körforgalom között áll tegnap óta egy autó a szallagkorlát mellett. Ablaka letekerve, se mellettadás, ez egy háromszög sávillagó nincs bekapcsolva.
0: Milyen autó egyébként ez?
1: Ha jól emlékszem, egy Renault Megane, de a 50 milliós kérdésnél nem jelölném meg, de úgy emlékszem, egy Renault Megane.
0: Köszönjük a jelzést, a tulajdonos gondolom sejti, hogy ott van. Óvatosan, hogyha arra felé járnak. A 47-esen a Máriás tanyánál most állítják a trafipaxot. Ferkó, köszönjük a jelzést. Ugyanez érkezett Tamástól. 47-es trafipax. Dóri azt írta, hogy azért nem jó, vagy nem működik a jelzőlámpa az új kereszteződésben, még át nem adott Budai Nagyantal kereszteződésnél, mert nincs is jelzőlámpa. Jaj, a helyzet mindjárt más. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Az előbb ennek a zenének szerettem volna megtalálni a refrényét, de akkor elindítom így. Úgy is rájönnek, hogy mi ez, már csak azért is, mert születésnapos színészt köszöntünk. A színész ugyanis először ebben a televíziós sorozatban láthattuk. Mikor is indult a tévés karrierje a művész úrnak? Jó, 1988, Angyalbőrben minden kicsit más.

0: Ma lett 56 esztendős Majoros Artúr, vagy ahogy az egész ország ismeri, Khalid Artúr, színművész, kiváló színész és remek szinkron hang. Többek között Sylvester Stallone-nak a Rocky új szinkronjában, aztán Jamie Foxx-nak, Denzel Washingtonnak, Wesley Snipes-nak, Samuel L. Jacksonnak, Vin Dieselnek, és természetesen Will Smith-nek is jó párszor kölcsön adta a hangját. A ma 56 esztendős Khalid Artúr, boldog születésnapot kívánunk neki!
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Öregszünk, haver! Egy kis pelyhes kuki randizni akar az egyetlen kicsi lányommal. Ki vagy te?
3: Csókolom, én Reggie vagyok.
2: Mit akarsz itt?
3: Meg önért jöttem.
2: Hány éves vagy?
3: 15 vagyok, uram.
2: 30-nak nézel ki, cula? Igazold magad.
3: Nincs nálam igazolvány.
2: Szóval nincs nálad. Falhoz megmotozlak. Játszod a kandúrt, macska Jancsi.
4: Ki az az ajtóban?
2: Reggie! Randizni akar meg önned.
3: A neved?
5: Reggie. Mondtál csávó, hogy Reggie vagy. Meg önnel akarsz randizni?
3: Igen,
5: hány éves vagy?
3: 15.
5: 30-nak nézlek, cula.
2: Ére figyelj, 10 óra 1 perckor legyen itthon a lányom. Ha nem lesz itthon addigra, kocsiba pattanok. Fogtad, kukli?
6: És én is. Oh, Reggie, ne haragudj, már itt is vagyunk. Remélem, nem ijesztett rád meg ön apukája.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Gyakran megtörténik a nőkkel, hogy csak képzelik, hogy valakit szeretnek. Onnan van ez, hogy minden nőben mindig megvan a hajlom a gyengédségre és a vágy a boldogságra, arra, hogy szeressék. Ez a vágyakozás, hogy védjék és kényeztessék, hogy részvétet találjanak, egyik sajátsága a női nemnek.

0: Ja, péntek reggelben Debrecen kedvenc rádiójában. Na, csak írják a hallgatók, például Zsuzsi, hogy a Bocskai kerti elkerülőn belül reket őzike, nem tud visszamenni a kerítésen, úgyhogy az arra közlekedő autósok figyelmét felhívjuk, hogy ott lesz a kis drága, nehogy valaki elé ugorjon. Tehát a Bocskai kerti elkerülőn a 354-esen őzike a pályán belül, és az út mellett ott van a Trafipax a 47-esen, mégpedig a Máriás tanyánál.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: A péntek reggelt azzal a születésnapos magyar énekesnővel folytatjuk, aki nemrég anyai örömök elé nézett, megszületett a kislánya Lenka, úgyhogy most nagyban papázik otthon a ma 38 esztendős Korsós Judit. Hogy nem tudják, kicsoda Korsós Judit? De úgy is nem tudják. Úgy ismeri az egész ország, hogy Lola! Mindjárt itt is van a szubjektív top 3 Lolától. De a harmadik helyen egy furi, augusztus 14-én karácsonyi dalocska. Ünnepeljem a velünk, nem karácsonyt, hanem születésnapot. A második, Álomtánc.

És igen, a szubjektív top 3 első helyén is egy feldolgozás szerepel. A titokban álmodoztunk, vagy ez pont nem feldolgozás? Az előző az volt, az tuti, az volt a házi buli. Lona érkezik a Best FM-en, boldog születésnapot kívánunk neki, a 104,6 MHz.

8 óra van, a péntek reggelben Jennifer Page dalát. Hallották, a 90-es években jártunk. Hol járunk mindjárt a hírek után? Ó, egy néhány évvel ezelőtti nagy kedvenc érkezik, Jonas Blue-tól. Baby, we don't need no reason why. Ez a Perfect Strangers. És 9 óra között köszöntjük a névnaposokat, például őt. Liku Marcel, Walt Frutike. Lesznek születésnaposok is. Bodnár Zsolti, Desperado.

0: és egy másik születésnapos, egy rapper, akit ennek a feldolgozásának köszönhetően ismerhettünk meg. Úgyhogy jön is majd az Ilyen volt, Ilyen lett rovatunkban a ma 27 esztendős Dajcsé.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1.810 forint. Keres minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Hogyan tudnék élni nélküled?
8: Demjén Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: Afrikai sertéspest és Hajdúbiharban is újra örökbe fogadták a közösségi virágkocsi virágait. Tart a debreceni sportuszoda nyári karbantartása. Kis Dániel vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: Újabb afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót igazoltak Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. A legfrissebb esetet a hónap elején Debrecenben egy állománygyérítés során kilőtt vaddisznóban mutatták ki. Ezzel idén már 10-re emelkedett a vizsgálatokkal is igazolt fertőzött vaddisznók száma a megyében. A megye 82 települése jelenleg is az afrikai sertéspestis miatt korlátozás alatt álló, vagy különböző kockázati besorolású területek között szerepel. A mostani eset azért is fontos, mert az ország más részén egy mintegy 1850 sertés tartó gazdaságban is kimutatták a vírust, ami miatt megkezdték az állomány felszámolását. A sertés tartóknak ezért különösen fontos a járványvédelmi szabályok betartása és annak megakadályozása, hogy házi sertéseik közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal. Idén is lehetőség nyílt arra, hogy a debreceniek örökbe fogadjanak egy-egy virágot a közösségi virágkocsira. Számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés már a hagyománnyá vált a városban, és ezúttal 150 cserepes növény keresett örökbefogadót. A virágokat a jelentkezők hazavihették, majd gondozhatták azokat a karneváli időszakig. A közösségi virágkocsi díszítéséhez így a város lakói is közvetlenül hozzájárulhattak. A program egyszerre kapcsolódik a debreceni virágkarnevál hagyományaihoz és a közösségi összefogáshoz. Az örökbefogadók feladata az volt, hogy megfelelő körülmények között neveljék a növényeket, amelyek később a közös kompozíciót gazdagítják. A kezdeményezésnek köszönhetően idén is sok debreceni vehetett részt személyesen a karneváli készülődésben. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az úszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás fontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdúbiharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő, többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában, a A légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.
11: Velünk repül a munkaidő.

0: Készüljön velünk a hétvégére.
1: Végre péntek.
0: Ez már a péntek reggel.
2: One shot. One opportunity. To seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture it? Or just let it slip?

0: készüljön velünk a hétvégére.
1: Ez már a péntek reggel.
2: Shakira és Burna Boy dala után 2 perccel 8:45 után Judittal folytatjuk a vonal végén. Mi áradban, kedves Judit, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Mikefélt és Debrecen között a Máriás tanyánál van egy rendőrautó, amelyből mérnek egy közlekedési hitetem van csak.
2: Nagyon köszönjük a többiek nevében is. 47-es számú főút maradt a Trafipax, 354-es elkerülő maradt az őszike, sajnos korláton belül. És ami majd 9 órától lesz változás, a DKV-tól kapott információt már is mondom, mielőtt felköszöntenénk nevük napján a Marcelleket, ma ugyanis ők lesznek augusztus 14-én pénteken a fő névnaposok. Szóval akkor még egy kis közlekedési információ. A mai napon reggel 9 órától augusztus 17-én reggel 9 óráig útépítési munkák miatt, tudják, ez a Füredi úton van, most pontosan a Tózsa-György utca és az Egyetem Sugár út közötti szakaszon, szóval ez idő alatt terelő vonalon közlekedik, terelő útvonalon a 33-as, a 71-es, a 71A jelzésű, a 71H jelzésű és a 971-es autóbuszok, tehát 9 órától, ha valaki felül rá a megszokott járatában, ne csalódjon, ne lepődjön meg, nem arra fog menni, amerre szokott. Mi viszont a szokott ütemben megyünk tovább, és a mai napon köszöntjük a Maximiliánokat, a Menyhérteket, a Beréket és a Marceleket.
4: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
5: Köszöntjük Marcel nevű hallgatóinkat. A Marcel férfi név latin eredetű. A Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus becézőjéből. Női párja Marcella. Idegen nyelvi változata Marcello. Számos híresség kapta ezt a nevet. Benedek Marcel irodalomtörténész, Jankovics Marcel filmrendező, Marcello Mastroianni olasz színész, és természetesen ön kedves Marcel, aki most a rádiót hallgatja.
2: Marcellus Wallace a Ponyvaregényből, és mondjuk Lico Marcel a Vad Fruttikból. Na hát akkor küldjük a dalt a Marceleknek, külön kiemelve a mi családi Marcinkat. Marcelünket, boldog névnapot kívánunk a Nekem Senkim Sincsen című dalocskával.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
2: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
4: Műszaki vizsga gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.

Belfast a Best FM Rádiót, és sosem leszel egyedül a Honeybees dala után. Nézzük az időjárást. 22 fok van Debrecen belvárosában. Ma 31 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap 33 fokig, vasárnap 35 fokig, és állj! Ne menjünk tovább, hiszen a jövő héten indul a világkarneváli hét, mert ezzel kapcsolatban is lesznek a hétvégén programok. Ugye holnap a Demkinél, aztán 18-ától meg elég durván felfokozódnak majd az események. Szerencsére a hőmérséklet nem fog, ugyanis a hétfői 34 fok után kedre, szerdára és a hosszú hétvégére már csak 28-30 fokat mondanak, és ez nagyon jó lesz, főképpen a virágkarneváli menetben felvonulóknak. A nagy forróság az nem tesz jót, főképpen napközben senkinek sem. Tele kiváló programokkal, nemzeti ünnepünkön, és addig is csak Debrecen, és csak a Best FM, ahol bocsánatot kérek, de a következő dalról nekem mindig ez a gyermekkori kedvenc magyar bábfilmem üt az eszembe. Ez lenne a bábfilm. És vajon a kattant műsorvezető mire asszociál e muzsika hallatán? Lehet egyedül vagyok ezzel az elképzelésemmel, de olyan, mint egy magyar bábfilm zenéje. Világsláger Gotyétől és Kimrától, először az Ilyen volt. Aztán jön Dajcsi, a rapper 27. születésnapján az, hogy milyen lett 5 perccel 3:49 előtt. No, no,

debreceni zenei kedvencekkel folytatjuk. Egy debreceni zenekarral, aki hát olyan jó elmondani, amikor elkezdtük ezt a kereskedelmi rádiózás, zenei kereskedelmi rádiózás nevű műfajt. Hát igazából ebből a rádióból nőtte ki magát Magyarország egyik kedvenc együttesévé, mert annak idején a Kívánság műsorban, nem mondom, hogy melyik rádióban, a Best FM előd rádiójában rendszeresen kérték ezt a dalt. Ha már Kívánság műsor, akkor ezt a dalt. Aranyhal! Ad-

0: és táncolj!
1: Táncolj, forró véled, üzzöntél, a rúlig
0: 1998, Debrecen, megalakul a Desperado együttes. Ötszörös arany és kétszeres platina lemezes magyar popzenei együttes. Amely együttes Gábor Betti 20 év után néhány évvel ezelőtt ott hagyott, maradtak a srácok, új énekesnő, és a tanár úr, pontosabban Zsolti, Desperado Zsolti, akit már is felköszöntünk a születésnapján, Podnár Zsoltról van szó. Ó, Zsolt, elrepült egy év már megint. Hát nem igaz, most köszöntöttünk, ne viccelj már, és akkor is azt javasoltam meg ma is, hogy huppanjunk le Podnár Zsolti születésnapján egy babzsák

Csak hogy jó kedved legyen, ez a Best FM 9 óra van, egy szokványos péntek reggel, például a Mikepércsi úton, ahol a Gázvezeték utca után három jó munkás ember sepregeti az út szélét, lezárva a gépjárművel a külső sávot a péntek reggeli csúcsforgalomban. Hát a munkát azt el kell végezni. Na mondok ennél kacifántosabbat, Levente küldött egy fotót, hogy mindezt alá is támaszza. Képzeljék el a 47-es számú főutat, a Mikepércsi utat. Péntek reggel csúcsforgalom. A lámpánál áll egy teherautó. Mögött áll Levente az autójával. És kettőjük között nem fogják kitalálni, hogy ki áll és mivel. Mondom, még egyszer, 47-es számú főút. Péntek reggel csúcsforgalom. Az a bordó színű, nem a babakék, rokkant kocsi. Tudják, a mozgássérülteknek, az az elektromos moped. Még egyszer mondom, kint a főúton, a 47-esen. Ember! Elmentek otthonról? Vagyis, hogy eltetszett menni otthonról? Ó, hát ez még visznek is rossz. Na, mutatom a zenéket. Ankara Echoes! És úgy, hogy feltehetőleg a járda, vagy éppen a kerékpárút használható, tehát az nincs lezárva. Ez sem jogosítja fel arra, hogy egy mozgássérült elektromos mopeddel kimenjen a főútra.

0: Egyébként jó hír a Mika Pérsi útról, hogy visszaadták a forgalomnak befelé a sávokat, tehát befelé már nem lesz gond. Mi viszont elsüllyesztjük a Titanicot 9 és 10 óra között. Érkezik majd Jack, de nem a jég dupla viszkivel, és Charlie, és nem is ez a dala, hanem még egy ajánlat Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Nézd az itt felé.
0: Hamarosan folytatjuk.
2: Összefogás a növényekért Debrecenben. Rablás, fél órán belül elfogták a gyanúsítottat. Még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
3: A Best FM-en.
2: Új módszerrel próbálja megóvni Debrecen növényzetét a tartós hőségben az önkormányzat, számolt be róla a Dehír. A debreceni vízművel együttműködve olyan nem ivóvíz minőségű, de öntözése alkalmas vizet használnak, amelyet a városi zöld felületek locsorására lehet fordítani. A megoldásra azért van szükség, mert a tartós szárazság és a hőség komoly terhet ró a növényekre, miközben a városban vízkorlátozás is érvényben van. Az önkormányzat célja, hogy az ivóvíz készletek takarékos használata mellett is biztosítani lehessen a közterületi növények vízellátását. A víztakarékos megoldás így egyszerre szolgálja a zöld felületek megóvását és a felelős vízgazdálkodást. A város arra kéri a lakosságot is, hogy a tartós hőségben körültekintően bánjon az ivóvízzel. Rablás történt Debrecenben, egy padon ülő fiatal értékeit vitték el, számolt be róla a HAON. A rendőrség közlése szerint egy agresszív férfi lépett oda 23 éves sértetthez, majd pénzt és cigarettát követelt tőle. A férfi átkutatta a fiatal táskáját, aki végül néhány száz forintot és egy doboz cigarettát adott át neki. Ezután a sértett kihasználta a támadó figyelmetlenségét, és egy arra közlekedő sofőrtől kért segítséget. A gyanúsított elmenekült a helyszínről, de nem jutott messzire. A rendőrök a bejelentés követően gyorsan a helyszínre érkeztek, majd a személyreírás alapján mintegy fél órán belül a közelben elfogták a 25 éves, hosszúpályi férfit. A rendőrök a férfit előállították, rablás büntette miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett áll a tenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Nyárias melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
4: Mutatjuk a trendet! Mutatunk egy újdonságot!

0: készüljön velünk a hétvégére.
1: Ez már a péntek reggel.
2: Vagyis hát majdnem péntek délelőtt, 5 percünk van 9:30 hátra, a háborgó mélységet hallották. Hamarosan Hollywood egyik legtermékenyebb filmzene szerzőjével folytatjuk, akinek ma lenne a születésnapja. Na pont a háborgó mélységnek nem ő szerezte a zenét, de mondok néhányat, és hogy egyet le is játszok majd. Aminek igen. Előtte azonban meghallgatunk téged. Jó reggelt a Best FM-ben. Miben tudunk segíteni neked?
3: Szervusz, Laci, Józsi vagyok. Kedden délután 3:30 környékén a Darabos utcán elveszítettem egy kulcsomót.
2: Aha.
3: Motor is jár hozzá. Megtaláltad?
2: Ó, én nem. Én nem, Józsikám, de hallgatók lehet. Szóval motor slusz kulcs is van rajta, ezért fontos, hogy visszakerüljön mondjuk, meg egyebekért is. A gazdiához 500-540, itt vagyok én, lehet hívni, és akkor összekötöm az elhagyót a megtalálóval. Szóval akkor Amerika, Hollywood, filmes világ, csak néhány filmcím, a teljesség igénye nélkül. A bolygó neve Halál, a rettenthetetlen, az Apollo 13, az Egy csodálatos elme, a Trója, vagy éppen az Avatar zenét is ő szerezte, ő, aki 61 évesen 2015 nyarán hunyt el, mégpedig repülőgép szerencsétlenségében, egy kétszemélyes kis magángépen repült, ő maga egyedül ült a gépen, de volt a pilóta, és nem tudni pontosan, hogy miért balesetet szenvedett, és életét vesztette. Ma lenne 73 esztendős James Horner, akinek például ezt az Oscar-díjas filmzenét is köszönhetjük.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
4: Szeretlek, Jack.
5: Ne kezdj el tőlem búcsúzkodni.
4: Annyira fázom.
5: Ki fogsz jutni innen?
4: Már nem érzem a testem.
5: Az, hogy megnyertem ezt a jegyet, a legjobb dolog volt, ami történt velem. Mert így találkozhattunk. Ezért hálát adok az égnek, Rose. Hálát adok.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
0: Best FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondosságtér munka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: hozzá.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, és játszom a város Debrecen kedvenc zenéjét, illetve hát bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Most éppen a TNT újdonsága után egy dal az álmatlanságban szenvedőknek, pontosan az a címe, hogy Insomnia, és ezzel a dallal indult a Faithless karrierje. Arról az együttesről van szó, akik a minap Budapesten koncerteztek, és amelynek hát a hajtó ereje, sajnos Maxi Jazz már nincs közöttünk. Ő, Maxi Jazz, Sister Bliss és Rollo, valamint Jamie Cato alakította meg a 90-es évek közepén a Faithless formációt. És bár a Faithless alapító tagja Jamie Cato, akinek ma van az 58. születésnapja, viszonylag hamar kivált az együttesből, azért azt nem verti el tőle senki, hogy ő volt az együttes első énekese, gitárosa és kreatív látnoka is a zenekar korai legmeghatározóbb időszakában, amikor az első nagy sláger, az Insomnia is megszületett. Tudják, arról a dalról van szó, amit az elmúlt hetekben ebben a változatában szoktunk játszani. Ma reggel is volt már. Néhányan azért reklamálnak, hogy miért nem az eredetit? Nyugalom. Az is felszokott csendülni a 104.6-on. Most például Jamie Cato 58. születésnapján nem csak az álmatlanságban szenvedőknek. Ez a Faithless.

0: say goodbye, mindjárt itt van a búcsú ideje. Erre a hétre, hiszen 6 perc múlva, 10 órakor véget ér a péntek reggel, és zeneileg egy születésnapos énekesnővel, Sarah Brightmannel ér véget, mert hogy az előző csodás duett előadója, Andrea Bocelli partnere ma a 66. születésnapját ünnepli. És hogy kik ünnepelnek a Best FM rádió hallgatói közül, és hanyadikat, erről ma is Szabó Anita tájékoztatja önöket. Szerbusz, Anita!
1: Szerbusz, Laci! Üdv a hallgatóknak! Már vágjunk is bele, vagy?
0: Jó, hogy újra itt vagy.
1: Mondandó.
0: Hát figyelj, szerintem nagyon várják már, hogy kinyeri a mai tortát a Monami kávézó és cukrászdától, úgyhogy legyünk kész 10 órára, halljuk, kik lehetnek az esélyesek.
1: Kezdünk is a 19 éves Zagy Vazalánnal, aki a nagymamája szerint egy nagyon nagy szívű útját kereső fiatal. Pap Attilát a Bunkó Pesti és Mucika köszöntik. Azt írták, hogy a vénembernek kívánnak nagyon boldog
0: születésnapot. De kedvesek! Milyen kedvesek!
1: Méghozzá Ebesre küldik Attilának ezt.
0: Erre mondják azt, hogy minek az emberek ellenségek, hogyha barátok is vannak.
1: Szerintem itt a sorok mögött kell olvasni, tehát ez egy szeretett megnyilvánulás volt.
0: Tuti. Vénember. Boldog születésnapot, vénember.
1: Ferenc Anikót kedvenc kolléganői nevezték, Anikó ma hiányzik a munkahelyéről, de megértik, hogy miért van távol, és kívánják, hogy teljesüljön minden álma. Manácsi Szonyát anya, apa és a tesó köszönti 9. születésnapja alkalmából. Székely Aranka is ünnepel, tesója Ernő és a sógornője Liza is a család köszöntik itt Debrecenben. Nagy Lászlót a szerelme Niki köszönti, méghozzá egy kerek születésnapon Hajdúböszörményben László mellett 30 éves, nagyon szeretlek, Ragacs. Ezt még üzeni a szerelme. Csaba Idát Marica barátnője nevezte be, Soltész Jánosné is ünnepel ma Bán Horvátiban, Magdi, Jani, Attila és az egész család köszöntik. 5 éves lett ma Varga Dordina keresztanyukája, és mamája szeretné vele megnyeretni a tortát. Koszorús Attila is ünnepel, a kamerás lány Csilla nevezte be. Deliné Romász Ildikót a család szeretné meglepni egy tortával. Vancsa Juditot a férje köszönti, 3 éves lett ma Béke Nadett, akit szintén az egész család, a kis főnök asszonyukat szeretnék meglepni. Dudás Emőke is ünnepel, ma lett 23, akinek a suli mellett az olvasás a hobbija. Fehérni Ibolyát a férje nevezte be kétszer is, úgyhogy biztosra ment. Az ő imádott feleségének szeretne egy tortát. Varga Zoltánt is köszöntik itt Debrecenben, aki hamarosan 7 éves lesz, hát szerintem pont a mai napon, és szeptemberben indul neki a suli, és itt van még Sas Julianna is, itt a gyerekei neveztek be Bagamérban egy nagybetűs édesanyát.
0: Úgy látom, hogy a pénteki torta az egyik legfiatalabb versenyzőnké lesz. Őt hívjuk már is.
2: Halló!
0: Halló, jó napot kívánok! Varga Dorcit keressük.
2: Őt most pont nem tudom adni, a kislányom.
0: Mi az, hogy nem tudod adni a kislányodat?
2: Mert most pont a keresztanyukája elvitte.
0: Ó, a keresztanyukája?
2: Igen.
0: Pont a keresztanyukája szerette volna, hogy megtörténjen az, ami most történik éppen.
2: Na, mi fog történni?
0: Hát mi fog történni? Hát nyerne a fiatal hölgy egy születésnapi tortát.
2: És adok egy telefonszámot.
0: Hát próbáljuk meg, igen. Szerintem jobb lenne, ha szeretnéd a tortát.
2: Egy pillanat. És mondva a telefonszámot.
0: Jó, add a számot, felírjuk, és hívjuk is mindjárt, de addig időkitöltőnek hirdessük ki azt, hogy ki lett ma.
3: A mai reggel informátora.
0: A mai reggel informátora Judit, Berecki Judit lett, úgyhogy neki is van egy nyereménye, ami ez lenne.
3: Nyereménye. Egy melans pizza.
0: Jó, és akkor fussunk neki még egyszer. Nem adom fel. Hát, ha most remélhetőleg igen, ott lesz az ünnepelt is közelben. Halló!
4: Halló!
0: Gondolom Varga Dorci keresztanyukája.
4: Igen.
0: Akkor miért nem ezt a telefonszámot tetszett meg, amely kis kezit csókolom?
4: Hát, mert a anyukája számát adta meg inkább. Mondom, inkább vele szokott lenni a kislányit.
0: Most kivételesen veled.
4: Igen.
0: És ott van Dorci melletted?
4: Itt van. Nagyon. Na.
5: Szia!
0: Szia, Dorci! Itt Laci bácsi. Figyelj csak, azt olvasom, hogy te szerettél volna bekerülni a kedvenc rádiódba, hogy a sorsoláson részt vegyél. Igaz ez?
5: Igen.
0: És csak részt szeretnél venni a sorsoláson, vagy meg is szeretnél nyerni a születésnapi tortádat?
5: Igen.
0: Meg is szeretnéd nyerni? Hát figyelj, Dorci, hogyha elárulod nekem a teljes nevedet, meg az, hogy hány éves vagy, ennek nem lesz akadálya.
5: Vága, Dorina.
0: És hány éves vagy, Dorina?
5: 5.
0: Hogy te milyen ügyes 5 éves kislány vagy, úgyhogy nagyon megérdemled a kedvenc rádió születésnapi tortáját, ami a Monami kávézó és cukrászda ajándéka. Egy pinyákkoláta torta, ó, de jó lesz a kis családnak. Szia, itt Fazekas Laci beszél, ez pedig a...
4: Beszélsem.
0: Boldog ünneplést!
4: Köszönjük szépen, és szép napot!
0: Szép napot, hogy rágjalak meg! Ezzel a tortával lezártuk a mai reggelt.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Indul egy normál hosszúságú hétvége, optimális esetben a múlt heti munkalap áthelyezés után. Milyen jó ezt kimondani. Töltsék a Best FM-mel és a péntek délelőttben olyan zenékkel, mint a Sigma. És a Changing. Aztán Nagy Bogi, és a Jól leszek újra.

0: 2026-ban irány a múltra. Mert ez is a Best FM. 10 óra van, csodás hétvégét Debrecen.
1: Piradást szerveznek a nemzeti ünnep előtt. Két hajdúszoboszlói óvoda is megújul. Kresztáblát loptak Hajdúböszörménynél. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Közös viradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek viradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen viradással akár 3 beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk. Ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogy ha egészségi állapota engedi, legyen részt a véradáson Hajdúviharban. Két hajdúszoboszlói óvoda energetikai korszerűsítése valól meg a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés a Manókert és a Bambino óvodát érinti, előbbiben már zajlik a kivitelezés. A beruházás során korszerűsítik az épületek fűtési rendszereit, külső szigetelést alakítanak ki, valamint kicserélik a nyílászárókat. Emellett kondenzációs gázkazánt és hőszivattyút is telepítenek. A két óvodában hasonló műszaki tartalommal végzik el a munkálatokat. A fejlesztések célja az épületek energiahatékonyságának javítása, valamint az üzemeltetési költségek mérséklése. A korszerűbb intézmények emellett komfortosabb környezetet biztosíthatnak a gyermekek és az ott dolgozók számára. A beruházás hozzájárulhat ahhoz is, hogy a hajdúszoboszlói óvodák hosszabb távon gazdaságosabban és korszerűbb műszaki feltételek mellett működhessenek. Sebességkorlátozó közlekedési táblát lopott el egy ismeretlen elkövető Hajdúböszörmény és Újfehértó között, számolt be róla a HAON. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt. A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem a közlekedőket is veszélyes helyzetbe hozhatta, hiszen a sebességkorlátozása vonatkozó információ nélkülözhetetlen lehet az adott útszakaszon. A rendőrség ezért szemtanú jelentkezését várja. Azt kérik, aki látta, hogy hogyan került el a tábla a helyéről, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy az ingyenesen hívható rendőrségi telefonszámok valamelyikén. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig hűlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor, néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
3: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
2: A munka is jobban pörög.
3: Best FM.
2: Best FM. Ha kell a plusz

0: hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszát Kálmán utca sarkán. monamicukrászta.hu.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak. Gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Ha betont szeretne, a Civisbetont keresse. Civisbeton.hu.
6: Civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.

Debrecen zenei kedvencei között már a Carpe Diem is, az álomhajó pörög a hét utolsó munkanapján, a péntek délelőttben itt a 104.6-on. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita, jó munkát és jó utat minden best hallgatónak, a 47-esen a Máriás tanyánál mérnek, illetve egy fehér autóból a 4-esen Nyíregyháza felől érkezőket a benzinkút előtt, csak óvatosan,

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, munkájában fordulatában fontos és bonyolult feladatot kap, amelyet remekül old meg. Álmai kisén nyugtalanok, de figyeljen rájuk, elemezze a jelentésüket. Mika, fontos üzleti lépés előtt áll, ragadja meg a kivételes lehetőségeket, de maradjon a realitások talaján. Ikrek, olyan feladatot kap, amelyből jelentős profitja származik, ne féljen az újszerű kihívásoktól, de kerülje a felesleges vitákat. Rák, ma sem pihenhet meg, de szerencsére lesz ereje feladataira összpontosítani. A siker feltétele még, hogy mindeközben ne látszik a görcsös akarás. Oroszlán, fizikailag jól van, de a hangulata nem az igazi. Szüksége lesz némi lelki erősítésre, önbizalmának növelésére. Szűz, rossz akarókkal találkozhat, de olyanokkal is, akik segíteni szeretnék. Inkább legyen kissé bizalmatlan, mint hogy rosszul járjon. Mérleg, szerencsés időszakát éli, tele van energiával, munkája most a legfontosabb. Skorpió, új tanulmányok segítik hozzá a sikerhez és a bevételek növeléséhez, arra is jut ideje, hogy társaságba járjon és ismerkedjen. Nyilas, ez a nap kellemes emlékeket ébreszt, de a jövő heti munka gondolata nyomasztja, fel a fejjel. Bak, törekedjen arra, hogy minőségi munkát végezzen, nem a gyorsaság vezet előnyhöz, hanem a precizitás. Vízöntő, ötleteit sorra megvalósíthatja, készítsen részletes tervet és hallgassa meg mások objektív tanácsát. Hallak, keresse meg a módját, hogy növelje bevételeit, véleményének adjon hangot, és ne bízzon meg feltétel nélkül mindenkiben.

0: Köszöntjük Marcel nevű hallgatóinkat! A Marcel férfi név latin eredetű, a Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus becézőjéből. Női párja Marcella, idegen nyelvi változata Marcello. Számos híresség kapta ezt a nevet, Benedek Marcel irodalomtörténész, Jankovics Marcel filmrendező, Marcello Mastroianni olasz színész, és természetesen ön kedves Marcel, aki most a rádiót hallgatja.
1: Péntek délelőtt nem érhet úgy véget, hogy ne köszöntsük fel a ma ünneplő névnapos, regisztrált névnaposaink közül a legszerencsésebbet, akit kisorsolt a gépünk. Egyébként minden nevezetnek és minden Marcel, Marci nevű hallgatónak nagyon boldog névnapot kívánunk. Tóth Marcel csörgettem, de egyelőre nem tudtam elérni, úgyhogy cselhez folyamodtam. Nézzük, hogy ki nevezte be Marcit.
2: Hello.
1: Halló, Marci, apuka?
2: Igen.
1: Szerettem volna Marcitól rendelni egy szélturbinát, de nem lehet elérni ezt a fiatalembert. Ilyen elfoglalt?
2: Hát igen, meg a telefonjukat másra használják. Nem, szóval inkább játszanak rajta.
1: Tibor, azért meséljen még a fiáról. Írta nekünk, hogy
2: szél... Unokám.
1: Ja, unokája. Unokám. Ó, akkor ön a nagypapa. Szóval mit igen. Tud ez a 16 éves nagyfiú?
2: Mágnesekkel kísérletezik, meg a szélkerék, a szélturbina, most a legutóbbi.
1: És ez honnan jött neki? Csak nem nagypapa oltotta be?
2: Hát valószínű. Én oltottam, de nem műszaki emberek vagyunk a családban.
1: Uh-huh. Akkor innen fúj a szél, igen?
2: Igen. Hát már óvodás korában is egy kis szinkrongenerátort vitt be, egy kis LED világított meg, ha forgatta, és megmagyarázta az óvónőknek, hogy a szinkrongenerátor azért jobb, mint az elem, vagy az akkumulátor, mert az soha nem merül le.
1: Igaza van teljesen. Uh-huh. És nem akarja még szabadalmaztatni ezeket a készülékeket?
2: Hát annyira nem.
1: Pedig lehet, hogy
2: éves,
1: sikere lenne.
2: Fizika tanárával barkácsolnak sokat szakkört.
1: Uh-huh. Hát akkor Marci egy igazi műszaki szakember lesz.
2: A műszaki szakember voltak Törökországban a robotika versenyen, mert a tanárnő egy ilyen szakkört vezet, ahol ilyen különféle kis robotok labdákat dobálnak kosárlabdaként, és Isztambulban voltak egy nemzetközi versenyen az öcsével együtt.
1: Akkor helyesbitek, nem műszaki szakember lesz, hanem Marci már az, így 16 évesen, és én azért hívtam kedves Tibor, hogy felköszönthessük így a névnapja alkalmából, úgyhogy nyugodtan az éteren keresztül akkor üzenjem most Marcinak, jó?
2: Hát üzenek, sok boldog névnapot kívánunk neki, meg majd hétvégén kis családi összevőben.
1: Mi pedig adjuk hozzá a muníciót, ugyanis a Melans cukrászdába várják egy két főre szóló süti meghívással ezt a nagyon okos nagyfiút, Tóth Marcelt, akinek a Best FM is nagyon boldog névnapot kíván.

0: hangja.
1: Afrikai sertéspest és Hajdúbiharban is újra örökbe fogadták a közösségi virágkocsi virágait. Tart a Debrecen és Portuszodan nyári karbantartása. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót igazoltak Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. A legfrissebb esetet a hónap elején Debrecenben egy állománygyérítés során kilőtt vaddisznóban mutatták ki. Ezzel idén már 10-re emelkedett a vizsgálatokkal is igazolt fertőzött vaddisznók száma a megyében. A megye 82 települése jelenleg is az afrikai sertéspestis miatt korlátozás alatt álló, vagy különböző kockázati besorolású területek között szerepel. A mostani eset azért is fontos, mert az ország más részén egy mintegy 1850 sertés tartó gazdaságban is kimutatták a vírust, ami miatt megkezdték az állomány felszámolását. A sertéstartóknak ezért különösen fontos a járványvédelmi szabályok betartása és annak megakadályozása, hogy házi sertéseik közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal. Idén is lehetőség nyílt arra, hogy a debreceniek örökbe fogadjanak egy-egy virágot a közösségi virágkocsira, számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés már a hagyománnyá vált a városban, és ezúttal 150 cserepes növény keresett örökbefogadót. A virágokat a jelentkezők hazavihették, majd gondozhatták azokat a karneváli időszakig. A közösségi virágkocsi díszítéséhez így a város lakói is közvetlenül hozzájárulhattak. A program egyszerre kapcsolódik a debreceni virágkarnevál hagyományaihoz és a közösségi összefogáshoz. Az örökbefogadók feladata az volt, hogy megfelelő körülmények között neveljék a növényeket, amelyek később a közös kompozíciót gazdagítják. A kezdeményezésnek köszönhetően idén is sok debreceni vehetett részt személyesen a karneváli készülődésben. Augusztus végéig tart a debreceni Sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az úszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás fontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a Sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdúbiharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő. Többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában. A légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

sosem kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Sanádor téren, ahol augusztus 14-én és 15-én első alkalommal rendezik meg a Debreceni Gin Fesztivált, amely ingyenesen látogatható. A pénteki napon, vagyis ma este a 90-es és 2000-es évek slágerei kerülnek előtérbe, szombaton napközben lazább, piknikezős hangulat várja majd a közönséget, az este pedig fokozatosan az elektronikus zene és a fiatalabb generációt megszólító programok felé fordul. A szervezők célja pedig, hogy ez alatt a két nap alatt a Dósa Nádor tér egy valódi nyári találkozó helyé váljon, ahol a gasztronómiai élmények, a zene és a belvárosi környezet együtt adja meg a fesztivál hangulatát. Ha ma estére nincs program, akkor ezzel már is lehet élni, mi pedig játsszuk a jobb-nagyobb dalokat itt a Best FM-en, Tina Turnerrel és a Golden Eye-jal folytatjuk. Az utakról pedig ne felejtsenek el tájékoztatni bennünket, illetve találtak egy házki kutyát a Fészek lakópartban, a Tócópart utcánál kóborol, hogyha valakinek hiányzik, akkor csöröket akár hozzánk is. További infókért 500-540 a forró drót.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 207 es felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

Igen, ez dala a fél ember szól Debrecen zenei kedvencei között fél 12 után itt a Best FM-en, és ma van augusztus 14-én a barlangászok világnapja, aminek elég drámai az eredete. 52-ben ugyanis a mai napon egy francia barlangkutató Marcel Leben vesztette életét egy mély barlang feltárása közben, és ő volt az, aki kitalálta azt a biztonságos leereszkedési technikát, amivel a több száz méteres barlangi aknákba, úgynevezett zsombolyokba lehet lejutni. Hogy mekkora kincs rejtőzik a lábunk alatt itt Magyarországon, talán nem is sejtjük. Az országos barlang nyilvántartásban több mint 4200 barlang szerepel, ezek járatrendszerének összes hossza pedig több mint 300 kilométer. És van köztük egy igazi óriás és a leghosszabb, a Pálvölgyi barlangrendszer, ami meghaladja a 32 kilométert. Itt kis hazánkban is rengeteg barlang nyit áll a turisták előtt, kalauzolással, biztonságosan. A barlangászok pedig évről évre újabb és újabb járatokat tárnak fel, szóval a föld alatti Magyarország térképen még korán sincs készen. És ha valaki ma a barlangászok világnapján kedvet kapott volna egy kis föld alatti kalandhoz, akkor nem kell túl messzire mennie. A hozzánk legközelebbi látogatható barlangok ugyanis Lilafüreden vannak, alig másfél-két órányira Debrecentől. Kellemes időt és kívánunk mindenkinek! Az Opelájt folytatjuk. Taylor Swift énekel itt

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: És kacok, ezt találtam.
2: Hoppá, a fényképezőgépem.
1: A hátsó ülés alól sikerült kimentenem.
3: Hűha, fotók is vannak rajta?
1: Igen. Némelyik durvább, mint gondoltuk.
3: Nem hiszem, elmutasd meg.
2: Na, várj, várj. Együtt nézzük meg a képeket, oké? Egyszer. Utána töröljük a bizonyítékot.
4: Szerintem most azonnal töröljük.
3: Megőrültél? Tudni akarom, hogy kerültem kórházba. Rajta van?
1: Na, hogy rajta.
2: Szóval, csak egyszer. Jó?
3: Jó.
4: Jó.
1: Jó.
0: Egy filmzene most.
5: A Best FM-en.
6: A Best FM-en.
1: Ó, szűz anyám! Cickófalvá!

Lera Fabian és az Ivy Lavagan ezzel a dallal köszönünk el a péntek délelőttől. Végre ebédidő, vele együtt pedig startol. Tudják, a déli kívánság műsor itt a Best FM-en olyan szuper slágerekkel, amelyeket önök kérnek tőlünk, és például a Európa örökzöld klasszikusába jön a Final Countdown, a zenei

0: elkérni.
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Összefogás a növényekért Debrecenben. Rablás. Fél órán belül elfogták a gyanúsítottat. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új módszerrel próbálja megóvni Debrecen növényzetét a tartós hőségben az önkormányzat. Számolt be róla a Dehír. A debreceni vízművel együttműködve olyan nemivóvíz minőségű, de öntözésre alkalmas vizet használnak, amelyet a városi zöld felületek locsorására lehet fordítani. A megoldásra azért van szükség, mert a tartós szárazság és a hőség komoly terhet ró a növényekre, miközben a városban vízkorlátozás is érvényben van. Az önkormányzat célja, hogy az ivóvíz készletek takarékos használata mellett is biztosítani lehessen a közterületi növények vízellátását. A víztakarékos megoldás így egyszerre szolgálja a zöld felületek megóvását és a felelős vízgazdálkodást. A város arra kéri a lakosságot is, hogy a tartós hőségben körültekintően bánjon az ivóvízzel. Rablás történt Debrecenben, egy padon ülő fiatal értékeit vitték el, számolt be róla a HAON. A rendőrség közlése szerint egy agresszív férfi lépett oda 23 éves sértetthez, majd pénzt és cigarettát követelt tőle. A férfi átkutatta a fiatal táskáját, aki végül néhány száz forintot és egy doboz cigarettát adott át neki. Ezután a sértett kihasználta a támadó figyelmetlenségét, és egy arra közlekedő sofőrtől kért segítséget. A gyanúsított elmenekült a helyszínről, de nem jutott messzire. A rendőrök a bejelentés követően gyorsan a helyszínre érkeztek, majd a személyreírás alapján mintegy fél órán belül a közelben elfogták a 25 éves, hosszúpályi férfit. A rendőrök a férfit előállították, rablás büntette miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Nyárias melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
3: Célállomás
1: Debrecen.
3: Pozíció
1: 104,3.

A zenei kedvencek szólnak már a péntek déli kívánság műsorban. Hello Debrecen, üdv minden best hallgatónak. A világ bármelyik táján is hallgatnak bennünket, nyugodtan jelentkezzenek be, küldjenek egy üzenetet, merre vannak, mit csinálnak, hol nyaralnak, mit dolgoznak, mindenre kíváncsiak vagyunk, és persze az útinfók is jöhetnek. 31 fokos csúcsokra számíthatunk a mai napon, és a hőkupola szót azt már tavaly is szerintem megjegyeztük. Mondom mindezt azért, mert újra erről beszélnek a meteorológusok, egyre inkább melegszik a levegő, holnap már 33, vasárnap 34, hétfőn pedig a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.

0: a hívható telefonszám
1: 500-540.
2: De ezt nem rádió.
3: Puszi, Anitám, én azt szeretném tőled kérni. Botika unokámnak ma van a születésnapja. Itt van mind a kettő nálam. És szeretnék neki küldeni számot a család nevében. Nagyon sok boldogságot kíván mama neki. Apukája, anyukája, bátyja, Patrik, a kisöccse, Bentuka, és az egész család nevében.
2: Rendben, hozunk akkor Botinak, ugye?
3: Botika, jó. Itt van Botika különben. Hello.
2: Halló, szia Boti! Boldog szülinapot!
4: Köszönöm!
2: Hány éves lettél?
4: 12.
2: Ó, akkor most még?
4: 7.
2: Már 7. Hú, és hova mész majd 8. után?
4: Hát, azt meg nem tudom.
2: Na hát valamerre csak húz a szíved.
4: Nekvárdba.
2: Na, ugye csak kihúztam belőled. Na, Isten értesen legyen, csodás napot hozok neked egy jó dalt. Oké, Boti, szia!
4: Köszönöm, szia!

0: FM Rádió.
1: Kívánságműsor?
0: Igen, kívánságműsor.
1: Kész csókom. Szeretném kérni számot feleségemnek születésnapjára, és ha lehet, akkor a bombontól a köszönöm, hogy vagy nekem.
0: Rendben. Mondjuk el, hogy hívják a kedves párját?
1: Judit.
0: Juditnak is? Ki köszönti?
1: Igen. Férje.
0: Akit úgy hívnak, hogy?
1: István.
0: Most lesz az ünneplés, vagy már
1: ma
0: meg
1: van.
0: Volt?
1: Hát holnap lesz. Hát én szűk családi. Gyerekek és unoka.
0: És főzőcske is lesz?
1: Nem. Hát szülinapjára ne főzőcskézzen.
0: Jaj, hát nem úgy gondoltam, hanem hogy ön meglepi.
1: Nem. Más formában
0: lesz. Más formában lesz. Na jó.

0: Next FM Rádió.
1: Ja, egy számot szeretnék kérni, hogy itt a nyár.
0: Kihez van szerencsém, ha nem titok?
1: Boti.
0: Szól valakinek, Boti, ez a dal?
1: Hát mindenkinek, aki szereti. Akkor, mert hogy jobban menne mindenkinek a munka.
0: Nagyon meleg van?
1: Hát eléggé, de nyomjuk a klímát.
0: Akkor jó hűsölést a kedvenceddel indítom. Szia, Boti!
1: Köszi szépen!

0: mit szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Piradást szerveznek a nemzeti ünnep előtt. Két hajdúszoboszlói óvoda is megújul. Kressztáblát loptak Hajdúböszörménynél. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Közös viradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek viradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen viradással akár három beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk. Ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogyha egészségi állapota engedi, vegyen részt a véradáson hajtásra.

0: viharban. Két hajdúszoboszlói óvoda energetikai korszerűsítése valól meg a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés a Manókert és a Bambino óvodát érinti. Előbbiben már zajlik a kivitelezés. A beruházás során korszerűsítik az épületek fűtési rendszereit, külső szigetelést alakítanak ki, valamint kicserélik a nyílászárókat. Emellett kondenzációs gázkazánt és hőszivattyút is telepítenek. A két óvodában hasonló műszaki tartalommal végzik el a munkálatokat. A fejlesztések célja az épületek energiahatékonyságának javítása, valamint az üzemeltetési költségek mérséklése. A korszerűbb intézmények emellett komfortosabb környezetet biztosíthatnak a gyermekek és az ott dolgozók számára. A beruházás hozzájárulhat ahhoz is, hogy a hajdúszoboszlói óvodák hosszabb távon gazdaságosabban és korszerűbb műszaki feltételek mellett működhessenek. Sebességkorlátozó közlekedési táblát lopott el egy ismeretlen elkövető Hajdúböszörmény és Újfehértó között, számolt be róla a HAON. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt. A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem a közlekedőket is veszélyes helyzetbe hozhatta, hiszen a sebességkorlátozása vonatkozó információ nélkülözhetetlen lehet az adott útszakaszon. A rendőrség ezért szemtanú jelentkezését várja. Azt kérik, aki látta, hogy hogyan került el a tábla a helyéről, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy az ingyenesen hívható rendőrségi telefonszámok valamelyikén. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig hűlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500-540.

0: Express FM kívánságműsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Hello, Anita, Gizmo vagyok. Szeretném kinézni Vigy Robottól a T-Controllert, ha megvan. Tudom, hogy megvan, amikor játszottátok.
2: Nagyon jól tudod, oké, és kinek szól?
1: Bibinek, Anikónak, Józsinak, neked, és ki szeretném.
2: Köszönjük szépen. Szép napot!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Demián Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
6: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Jó napot kívánok! Nagyon be van állva a Diószegi út. Nagyon be van állva, valami történt. Most végigrakták 50-es táblával, és hát nagyon nagy a sor.
2: Rendőrautóból mérnek, ezt biztosan tudom.
1: Esetleg erre egy jó számot már, hogyha felhívtam, lehetne.
2: Akkor játszunk valami jó, de hát ami megpörgeti jó, a forgalmat, ami... jó?
1: Igen, az jó lesz, köszönöm.
2: Viszont hallásra. És akkor legyen ez a Sweet Dreams, de csak annyira pörögjenek, amennyire a sebesség határok engedik, és jöhetnek a további infók is a forródról 500-540.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Tomi vagyok, Hatázról, szeretnék egy számot kérni. Túl töltöm a weekendet, és szeretném küldeni Debrecenben az AKSZ dolgozóinak. Mindenki legyen jól, és tartsunk ki.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Trigger Tekka.

0: Miért szólt már?
1: És te, üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500 540-et. 500 540.

0: a hívható telefonszám
1: 500-540.
2: Halló, egy lovas táborban vagyunk, én Liza vagyok, és sokan vagyunk, tanít szeretnénk kérni. Igen.
3: És ma fejeződik be a tábor?
2: Igen.
3: Akkor ez egy ilyen búcsúdal lesz a többiekhez?
2: Igen.
3: És melyik dalra gondoltatok?
2: Hát lányok, melyik legyen? A Barbie címdala.
3: Aha, hogyha Barbie-s dalt akartok, az Aquától a Barbie Girl?
2: Az jó, az jó.
3: Az jó lesz, oké, lányok, és jó volt a tábor?
2: Nagyon, nagyon.
3: Örülök, hogy jól éreztétek magatokat. Jön az Aqua slágere nektek. Sziasztok!
4: Hiya, Barbie.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

3 óra 53 perc van, a péntek délutánban pedig szépen lassan útjára indítjuk ezt a hetet, ugyanis érkezik a hétvége, a pihenés, a programok, a napsütés, és persze minden, ami egy nyári hétvégéhez kell. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak a déli kívánság műsorban, rengeteg kérés érkezett, és amit nem tudtam teljesíteni, azt kérhetik majd 17 órától újra, itt a 104.6-on, hiszen indul majd a péntek esti kívánság műsor is. Az utolsó kérésekhez érkeztünk, sziasztok! Komárom-Esztergom megyéből jelenleg Mocsáról üdvözöl mindenkit a két favágó. Jó munkát nektek, hozok egy dalt, a következő nektek is szól. Van itt egy szülinapos kérés, és a párját szeretnék köszönteni, Géza, Tündikét, üzeni neki, hogy nagyon szereti, és egy névnapi köszöntéssel köszön el a kívánságműsor. Egy hős nagyfiúnak boldog névnapot kívánnak Márton Marcelnek, a Pence család. Melindától jött az üzenet, és persze a Best FM is kíván mindenkinek csodás napot, szép délutánt és jó hétvégét. A zenei kedvencekkel az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották, a One Directionnál pedig elköszönünk, a Story of My Life érkezik itt a Best FM-en.

0: afrikai Sertéspest és Hajdú-Biharban is újra örökbe fogadták a közösségi virágkocsi virágait. Tart a debreceni sportuszoda nyári karbantartása. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót igazoltak Hajdú-Biharban, számolt be róla a HAON. A legfrissebb esetet a hónap elején Debrecenben egy állománygyérítés során kilőtt vaddisznóban mutatták ki. Ezzel idén már 10-re emelkedett a vizsgálatokkal is igazolt fertőzött vaddisznók száma a megyében. A megye 82 települése jelenleg is az afrikai sertéspestis miatt korlátozás alatt álló, vagy különböző kockázati besorolású területek között szerepel. A mostani eset azért is fontos, mert az ország más részén egy mintegy 1850 sertés tartó gazdaságban is kimutatták a vírust, ami miatt megkezdték az állomány felszámolását. A sertés tartóknak ezért különösen fontos a járványvédelmi szabályok betartása és annak megakadályozása, hogy házi sertéseik közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal. Idén is lehetőség nyílt arra, hogy a debreceniek örökbe fogadjanak egy-egy virágot a közösségi virágkocsira, számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés már a hagyománnyá vált a városban, és ezúttal 150 cserepes növény keresett örökbefogadót. A virágokat a jelentkezők hazavihették, majd gondozhatták azokat a karneváli időszakig. A közösségi virágkocsi díszítéséhez így a város lakói is közvetlenül hozzájárulhattak. A program egyszerre kapcsolódik a debreceni virágkarnevál hagyományaihoz és a közösségi összefogáshoz. Az örökbefogadók feladata az volt, hogy megfelelő körülmények között neveljék a növényeket, amelyek később a közös kompozíciót gazdagítják. A kezdeményezésnek köszönhetően idén is sok debreceni vehetett részt személyesen a karneváli készülődésben. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás fontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő, többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában, a légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megélénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

0: dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
2: civisbeton.hu
1: A megbízható alap.
3: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, de

0: Recen, Böszörményi út 178.
1: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
2: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Carpet Max bútorbolt, Salétrom utca 5.

0: összefogás a növényekért Debrecenben, rablás, fél órán belül elfogták a gyanúsítottat. Még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új módszerrel próbálja megóvni Debrecen növényzetét a tartós hőségben az önkormányzat, számolt be róla a Dehír. A debreceni vízművel együttműködve olyan nem ivóvíz minőségű, de öntözése alkalmas vizet használnak, amelyet a városi zöld felületek locsorására lehet fordítani. A megoldásra azért van szükség, mert a tartós szárazság és a hőség komoly terhet ró a növényekre, miközben a városban vízkorlátozás is érvényben van. Az önkormányzat célja, hogy az ivóvízkészletek takarékos használata mellett is biztosítani lehessen a közterületi növények vízellátását. A víztakarékos megoldás így egyszerre szolgálja a zöld felületek megóvását és a felelős vízgazdálkodást. A város arra kéri a lakosságot is, hogy a tartós hőségben körültekintően bánjon az ivóvízzel. Rablás történt Debrecenben, egy padon ülő fiatal értékeit vitték el, számolt be róla a HAON. A rendőrség közlése szerint egy agresszív férfi lépett oda 23 éves sértetthez, majd pénzt és cigarettát követelt tőle. A férfi átkutatta a fiatal táskáját, aki végül néhány száz forintot és egy doboz cigarettát adott át neki. Ezután a sértett kihasználta a támadó figyelmetlenségét, és egy arra közlekedő sofőrtől kért segítséget. A gyanúsított elmenekült a helyszínről, de nem jutott messzire. A rendőrök a bejelentés követően gyorsan a helyszínre érkeztek, majd a személyreírás alapján mintegy fél órán belül a közelben elfogták a 25 éves, hosszúpályi férfit. A rendőrök a férfit előállították, rablás büntette miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett áll a tenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
3: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Hello mindenkinek, péntek délután 3 óra van, fejben már mindenki hétvégézik, lassan utána küldhetjük a testünket is, de addig is csak a legütősebb zenék itt a 104.6-on. Jön Katy Perry és a Roar, indul a délutáni műszak.

0: szeretlek.
1: Én is szeretlek. Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei, a 104.6-on szólnak el. Jó munkát mindenkinek. Hál' Istennek már nem sokat kell dolgoznunk ezen a héten. Viszont holnap azért lesz egy nagy meló Debrecenben. Dolgozni fognak szombat reggel 8 és este 6 óra között a Bartók Béla úti körforgalomban. Egy meghibásodott baleset veszélyessé vált csatorna fedlapot fognak cserélni, tehát ez holnap reggel 8 és este 6 között a Bartók Béla úti körforgalomban. A Vízmű azt írja ezzel kapcsolatban, hogy a Bartók Béla úti körforgalomból a Mester utca, vagyis a centrum felé a gépjármű forgalom nem lesz biztosított, úgyhogy forgalomkorlátozásra kell számítani, és emiatt holnap reggel 8 és este 6 között a 14-es, a 14Y-os, a 42-es és a 43-as autóbuszok terelő úton fognak közlekedni. Ennek a részletei a DKV honlapján természetesen fönt vannak, úgyhogy annak érdemes lehet utána nézni. Tehát ez holnap reggel 8 és este 6 óra között lesz érvényben. Mindenkitől türelmet és megértést kérnek a szakemberek. Mi pedig sok jó zenét hozzunk mindehhez. Nem sokára itt a Dirty Dancing betétdala a Time of My Life. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: A gyógyszer

0: házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással, hívja a 314-807-es telefonszámot.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

Itt a 104.6-on Sean Paul és Dua Lipa és a No Lie szólt az előbb. A következő vendégünk pedig most Varga Viktor, aki néhány héttel ezelőtt itt a szomszédunkban Szoboszlón a strandon lépett föl. Az egyik medence mellé felállított színpadon volt a koncertje, és hát a hely szellemi az illően fürdőgatjában lépett föl, sőt, egy idő után bement a medencébe és inkább onnan énekelt. Amit én nem nagyon értek, hogy ezen sokan fölháborodtak, rengeteg bosszús komment volt az erről szóló videók alatt, hogy hogy lehet így a közönség elé állni. Nem tudom, szerintem egy strandon ez abszolút belefér. Varga Viktor és a szőkével álmodtam, most a Besten.

Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Jó munkát, ha még dolgoznak. Nálunk pedig Rúzsa Magdi érkezik. Ugye emlékszünk rá, hát szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt a karneváli hét részeként adott egy hatalmas koncertet a Kossuth téren. A Kossuth térre, Debrecen főterére gyakorlatilag ki kellett akkor tenni a megtelt táblát. Egyébként a karneváli héten idén is lesznek jó koncertek. 18-án este 9-től a Kodály Filharmonikusok lép föl, másnap 19-én jön a 4-es Street és a Follow the Flow, 20-án a Valmar a színpadon, 21-én Starban Star, All Star és Horváth Tamás, 22-én pedig Nagy Bogi és a Kowalski meg a Vega, úgyhogy elég sűrű lesz a jövő hetünk. Na de akkor most, ahogy ígértem, Rúzsa Magdi és az Aduász a Bestem.

0: kiradást szerveznek a nemzeti ünnep előtt, két hajdúszoboszlói óvoda is megújul. Kresztáblát loptak Hajdúböszörménynél. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közös víradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek víradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen víradással akár három beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk. Ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogy ha egészségi állapota engedi, legyen részt a véradáson Hajdúviharban. Két hajdúszoboszlói óvoda energetikai korszerűsítése valól meg a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés a Manókert és a Bambino óvodát érinti, előbbiben már zajlik a kivitelezés. A beruházás során korszerűsítik az épületek fűtési rendszereit, külső szigetelést alakítanak ki, valamint kicserélik a nyílászárókat. Emellett kondenzációs gázkazánt és hőszivattyút is telepítenek. A két óvodában hasonló műszaki tartalommal végzik el a munkálatokat. A fejlesztések célja az épületek energiahatékonyságának javítása, valamint az üzemeltetési költségek mérséklése. A korszerűbb intézmények emellett komfortosabb környezetet biztosíthatnak a gyermekek és az ott dolgozók számára. A beruházás hozzájárulhat ahhoz is, hogy a hajdúszoboszlói óvodák hosszabb távon gazdaságosabban és korszerűbb műszaki feltételek mellett működhessenek. Sebességkorlátozó közlekedési táblát lopott el egy ismeretlen elkövető Hajdúböszörmény és Újfehértó között, számolt be róla a HAON. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt. A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem a közlekedőket is veszélyes helyzetbe hozhatta, hiszen a sebességkorlátozása vonatkozó információ nélkülözhetetlen lehet az adott útszakaszon. A rendőrség ezért szemtanúk jelentkezését várja. Azt kérik, aki látta, hogy hogyan került el a tábla a helyéről, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy az ingyenesen hívható rendőrségi telefonszámok valamelyikén. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig hűlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
2: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, Hello Debrecen. Péntek délután 4 óra van, úgyhogy remélem a munkaidő már mindenkinél csak múlt idő. Kezdjük meg a hétvégi lazulást, adjuk hozzá a ritmust a legjobb zenékkel. Itt a Valmar és a Balatoni Lány.
3: A hírek

0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Ugye tudod, hogy az emberek mind ugyanazt a befejezést kapják? Csak az ideák élnek örökké. Egy húsvér ember korán sem.
2: Tudom, de én olyan akarok lenni, aki csinál valamit. Nem valami, amit csináltak. Engedélyt adsz rá, hogy ember legyek?
1: Nincs szükséged az engedélyemre.
2: De hát te alkottál, nincs hatalmad fölöttem.
1: Ugyanannyi hatalmam van csak fölötted, mint a saját lányom fölött. Róla kaptad a nevedet, Barbara. És neked ugyanúgy a legjobbakat kívántam, ahogy neki is. Mi anyák a lányaink háta mögött állunk, hogy visszanézve lássák, milyen messzire jutottak. Fogd meg a kezem. És most hunyd be a szemed.
0: Egy filmzene most.
3: A Best FM-en.
1: Most érezz.

0: hallgatják itt a 104.6-on. Jó utat hazafelé mindenkinek, mert így remélem, hogy már nagyjából hazafelé tart a város. Közben azért figyeljenek az utakon.
1: Szia! A másik fejtra fiak.
0: Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó utat!
1: Köszönöm, nektek is.
0: Köszönjük, de mi nem megyünk sehova.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: A délutáni csúcsforgalom sosem egyszerű, de együtt megoldjuk. Jöhetnek a közlekedési infók, hívjanak az 500-540-en. Cserébe egy tankcsapdodal tudok most felajánlani. Ez az adjon az ég!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
2: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak. Gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178. Mit kínál a Maxilár?
3: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
2: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilár töltőállomás.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
2: Autodrom önkiszolgáló mosó. Maxi habbal. Szoboszlói út vége.
5: Reklámot hallottak.

4-6-ot hallgatják. Jó utat hazafelé mindenkinek. És hát ugye augusztus második fele az tényleg nagyon pörgős szokott lenni mindig Debrecenben. Egymást érik a jobbnál jobb programok. Például most a hétvégén, ma és holnap rendezik az első debreceni gin fesztivált. Különleges italok és különleges ételek. Egész napos programsorozat a Dósa Nádor téren. Természetesen zenei programok is kapcsolódnak hozzá. Ma inkább a 90-es és a 2000-es évek slágerei kerülnek előtérbe. Holnap pedig az elektronikus zene és a modernebb zenék kedvelőit várják, de természetesen a különleges italok és ételek pedig ott lesznek végig. Tehát ma és holnap a belvárosban a Dósa Nádor téren rendezik az első debreceni gin fesztivált. Jó étvágyat és jó szórakozást hozzá. Nálunk pedig jön a Valmar, jövő héten a Virágkarneváli héten őket is láthatjuk. Ugye élőben lépnek föl augusztus 20-án este a Kossuth téren, meg most itt nálunk is ők zenélnek. Jön a Színvalk!

Rockstar-ot hallgatják, a Rockset és a How Do You Do, és közben 5 óra lett, ami pedig azt jelenti, hogy a Best FM-en nyit a zenebazár. Hölgyeim és uraim, kezdődik a kívánságműsor.

0: maradjanak az 500-540-en.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
6: Civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Hogyan tudnék élni nélküled?
8: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
9: Afrikai sertéspest és Hajdúbiharban is újra örökbe fogadták a közösségi virágkocsi virágait. Tart a debreceni sportuszoda nyári karbantartása. Kis Dániel vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: Újabb afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót igazoltak Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. A legfrissebb esetet a hónap elején Debrecenben egy állománygyérítés során kilőtt vaddisznóban mutatták ki. Ezzel idén már 10-re emelkedett a vizsgálatokkal is igazolt fertőzött vaddisznók száma a megyében. A megye 82 települése jelenleg is az afrikai sertéspestis miatt korlátozás alatt álló, vagy különböző kockázati besorolású területek között szerepel. A mostani eset azért is fontos, mert az ország más részén egy mintegy 1850 sertés tartó gazdaságban is kimutatták a vírust, ami miatt megkezdték az állomány felszámolását. A sertés tartóknak ezért különösen fontos a járványvédelmi szabályok betartása és annak megakadályozása, hogy házi sertéseik közvetlenül vagy közvetlen kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal. Idén is lehetőség nyílt arra, hogy a debreceniek örökbe fogadjanak egy-egy virágot a közösségi virágkocsira, számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés már a hagyománnyá vált a városban, és ezúttal 150 cserepes növény keresett örökbefogadót. A virágokat a jelentkezők hazavihették, majd gondozhatták azokat a karneváli időszakig. A közösségi virágkocsi díszítéséhez így a város lakói is közvetlenül hozzájárulhattak. A program egyszerre kapcsolódik a debreceni virágkarnevál hagyományaihoz és a közösségi összefogáshoz. Az örökbefogadók feladata az volt, hogy megfelelő körülmények között neveljék a növényeket, amelyek később a közös kompozíciót gazdagítják. A kezdeményezésnek köszönhetően idén is sok debreceni vehetett részt személyesen a karneváli készülődésben. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az uszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás fontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdúbiharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő. Többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában. A légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.
10: És most!
1: Indul az esti kívánság műsor
10: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti?
11: Alom István Vilmos.
12: Hello!
6: Hát akkor kívánság műsorra felkészülni, töltsék meg nekünk a következő két órát jobbnál jobb zenékkel. Hívjanak az 500-540-en, vagy üzenjenek a 39-33-104-6-ra. De hát nem kell önöket olyan nagyon noszogatni, mert már most is itt tornyosulnak előttem a kérések. Például Veronika kívánságára nem sokára jön Hozi és a Take Me to the Church. Előtte, sziasztok, Aliz vagyok. Egy Korda György számot szeretnék kérni az anyukámnak, azaz üzenettel, hogy nagyon szereti őt az egész család, köszönjük szépen. Korda György és Balázs Klári és a Mamma Maria, ez lesz, amit majd küldünk. Viszont itt az első telefonálunk, és haló, szia, hallgatlak.
11: Szia, én Fazekas Roland vagyok.
6: Szia.
11: Sakirát kérném a feleségemnek.
6: Mit üzenünk neki?
11: És az üzenet pedig, hát, hogy szeretem.
6: Jó, rendben van, Shakira és a Die Die jön már is nektek.
11: És ha lehet, még szóljon ez a dal a kollégámnak, Istvánnak is.
6: Őt is szereted?

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500 540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet

0: 104 Best FM, és ez a mai kívánság műsor, berobbantunk rendesen, egészen este hétig, ami drága hallgatóink válogatják itt a jobbnál jobb zenéket, válogathatnak SMS-ben 3933-1046, vagy hívhatnak, egyébként az az igazi 500-540 a Best FM forró drótja. Na, akkor kérések, amik itt az elmúlt percekben jöttek, például sziasztok, egy régi kedvencemet szeretném meghallgatni, Green Day, Basket Case, ha van rá mód, hogy szóljon, nagyon örülnék, Gyula írta ezt a extra udvarias SMS-t, persze, hogy van rá mód, játszom neked nem sokára. Előtte egy másik energiabomba, a Metcon és a Don't Worry, ezt Hanna kérte, és a kislányának, Lucának küldi, és természetesen telefonálunk is van, mégpedig kicsoda, haló, szia!
1: Szia, Flóra vagyok.
0: Parancsolj!
1: Számot szeretnék kérni.
0: Mégpedig?
1: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe.
0: Tényleg mentek?
1: Hát nem pont.
0: Sajnálom.
1: De pihenünk sokat.
0: Jó,
1: legalábbis remélem.
0: Hát arról kell szólni a hétvégének, hogy pihentek. Rendben van, küldöm a dalotokat.
1: Oké, köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Hello, hello. Jön a Hip Hop Boys mindjárt. Itt a Best FM. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festékstúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes Híragold prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday Barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom. Szoboszlói út.
6: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdú

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Ez az örökség. Ez volt a bakancslistánk apátokkal.
2: Csak én vagyok csalódott.
3: Egyetlen pont még hátra van, a maratonfutás, és én szeretném megvalósítani.
4: Igazad van, anya. Fussál apáért.
5: Én igazándiból úgy képzeltem, hogy vele.
6: Egy hátizsákba pont befér.
7: Beneveztem magunkat a City Maratonra váltóba.
8: Mi? Ez valami vicc.
7: Az lenne vicc, egyedül akarnám megcsinálni. Négy felé oszlom már nem olyan sok.
9: Édesem, Milos születése óta meg sem mozdult el.
10: Muszáj lesz futnunk vele.
11: Te hülye vagy?
12: Állítólag a futás olyan, mint a drog.
13: Bele lehet halni?
0: Egy filmzene most
14: a Best FM-en.
15: Best FM-en.

0: szép végét mindenkinek, ez a Best FM, és ez itt a 104.6 kívánságműsor természetesen. Ma is mindent lehet, mindent szabad, írjanak az SMS és Viber számunkra a 3933-1046, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton, csak siessenek, mert hát fogynak a kiadóhelyek, például sziasztok Destől és Azariától a Rampapapamot szeretném kérni, köszönöm szépen, írja nekünk röviden, tömören valaki SMS-ben, játsszuk a dalt nem sokára. Előtte egy örök házi buli kedvenc, az Opusztól a Life is Life, Marian kérésére fogjuk meghallgatni, a következő telefonálunk pedig személyesen Sanyi, itt van a vonal végén, szia, hallgatlak!
1: Szia! Én a Mohamed Fatimától kérném a város másik oldalán.
0: Oké, mondjuk azt nem Mohamed Fatima, hanem még fekete vonat, de oké, értjük a lényeget. Kinek küldöd, hova küldöd, miért küldöd?
1: A páromnak, Laurának. Hogy legyen kicsit jobb kedve.
0: Rád haragszik?
1: Nem. Szerencsére.
0: Nem.
1: A munkahelyen történt valami, és ezért van ez most.
0: Jó, rendben van, akkor küldjük neki a hangulatjavítót. Köszönöm szépen, hello, szia!
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Ez a Best FM, ez a kívánságműsor.

0: Kösz, hogy ilyen jó zenéket kérnek ma is. Ez a Best FM mai kívánság műsora. Este 7 óráig a hallgatóink, a zenei szerkesztők itt nálunk minden este. Például Kitty nevű zenei szerkesztőnk kérdésére nem sokára jön Lordi és a Royals, és egy gyors hangüzenet a Facebookról.
1: Sziasztok, Kata vagyok. A KFC-től az Afrikát kérem, küldöm a szüleimnek, akik mindig a Best FM-et hallgatják, és szeretem őket.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Összefogás a növényekért Debrecenben, rablás, fél órán belül elfogták a gyanúsítottat. Még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új módszerrel próbálja megóvni Debrecen növényzetét a tartós hőségben az önkormányzat. Számolt be róla a Dehír. A debreceni vízművel együttműködve olyan nem ivóvíz minőségű, de öntözése alkalmas vizet használnak, amelyet a városi zöld felületek locsorására lehet fordítani. A megoldásra azért van szükség, mert a tartós szárazság és a hőség komoly terhet ró a növényekre, miközben a városban vízkorlátozás is érvényben van. Az önkormányzat célja, hogy az ivóvízkészletek takarékos használata mellett is biztosítani lehessen a közterületi növények vízellátását. A víztakarékos megoldás így egyszerre szolgálja a zöld felületek megóvását és a felelős vízgazdálkodást. A város arra kéri a lakosságot is, hogy a tartós hőségben körültekintően bánjon az ivóvízzel. Rablás történt Debrecenben, egy padon ülő fiatal értékeit vitték el, számolt be róla a HAON. A rendőrség közlése szerint egy agresszív férfi lépett oda 23 éves sértetthez, majd pénzt és cigarettát követelt tőle. A férfi átkutatta a fiatal táskáját, aki végül néhány száz forintot és egy doboz cigarettát adott át neki. Ezután a sértett kihasználta a támadó figyelmetlenségét, és egy arra közlekedő sofőrtől kért segítséget. A gyanúsított elmenekült a helyszínről, de nem jutott messzire. A rendőrök a bejelentés követően gyorsan a helyszínre érkeztek, majd a személyreírás alapján mintegy fél órán belül a közelben elfogták a 25 éves, hosszúpályi férfit. A rendőrök a férfit előállították, rablás büntette miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Nyárias melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
2: Köszönjük szépen a híreket, ez a Best FM, ahol még egy teljes órán keresztül kívánságműsorozhatunk, ha önök is úgy akarják, és már miért ne akarnák, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton. Na és akkor nézzük, sziasztok, Robin Schulztól kérnék egy dalt, küldöm minden osztálytársamnak, üzenem nekik, hogy én már nagyon várom, hogy újra találkozunk, köszönöm szépen, ezt Zsolnai Kincső írta nekünk, könnyen lehet, hogy az egyetlen diák a világon, aki várja az iskola kezdést. Előtte a Bonanza Banzájtól a valami véget ért. Ez hát a kérésére fogjuk meghallgatni. És egy igazi Best FM-es sláger nyitja ezt az órát. Jön az Ankara Echo-hoz és a Benny áll. Itt van Ildikó, ő kérte ezt a dalt. Szia, parancsolj!
3: Igen, én szeretném ezt meghallgatni, mert nagyon tetszik ez a szám. Úgyhogy küldöm mindenkinek, aki szintén szereti.
2: Jó, megadjuk vele egy kicsit a hétvége alaphangját. Rendben van.
3: Így van. Köszönöm.
2: Nagyon szívesen. Az Anker Echo-hoz és a Benny áll. Most a Besten. Folytatjuk a kívánságműsort.

0: még mindig a kívánság műsor itt a Best FM-en. A 104.6-ot hallgatják, az utolsó pillanatig írhatnak, hívhatnak. 39-33, 104.6 vagy 500-540. Nem sokára például egy magyar kedvenc, ami hát nem is tudom, hanyadik virágzását éli, hanyagyel lett újra sláger, az is lett, hogy örök sláger. Szóval Berecki Zoli és a Kerek Egész Márti kérte, és a legjobb barátnőjének Dalmának küldi ezt a dalt, illetve természetesen a vonal végén, és itt várakozik már valaki. Szia, tiéd a terep!
1: Hello, Tamás vagyok, és számot kérnék. A Gázorinát szeretném. Aha. Farusi Viviennek küldöm, hogy várom a holnapi találkozást.
0: Randi?
1: Nem, csak barátok vagyunk. Extrák nélkül.

0: Nem.
1: Nagyon szívesen. Daddy Yankee és a Gasolina. Elég extra ez önmagában is. Jön mindjárt a Best-tel. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

0: ez már.
1: Ami hallgatóink nagyon aktívak, folyamatosan csöng a telefon, mindenki dalt szeretne, itt a Best FM mai kívánság műsora, van még egy kis időnk, kihasználunk minden percet, a 3933-1046-ra írni lehet nekünk, az 500-540-en pedig ívhatnak minket. És akkor olyan kérések kerülnek itt elő, mint Kylie Minogue és az I Believe in You ritkaság, nagyon ritkán szokott szólni itt nálunk, de Fecónak ma eszébe jutott, úgyhogy természetesen lejátsszuk neki. Aztán hát egy nem annyira ritkaság, ez gyakran szerepel a kívánság műsorban, Demién és a Hogyan tudnék élni nélküled, Szilvia kérte, a férjének küldi házassági évfordulójuk alkalmából, azzal szerette, hogy hogyan tudnék élni nélküled. És itt a következő telefonálunk, és haló, szia Zsuzsa! Zsuzsa
2: vagyok, és a tesóm Patrik ma szerezte meg a jogsiját.
1: De jó neki!
2: Ebből az alkalomból hát valami autózenét kérek neki.
1: Mondjuk a Knight Rider zenéje jó lesz?
2: Az nagyon jó lesz, okay. Köszönöm.
1: Mit üzensz neki?
2: Hogy vigyázzon magára és ránk is az utakon. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Na akkor a Fish Jogsi mellé itt a Knight Rider főcímzenéje, most a Best-el.

0: Mindenkinek ez a Best FM mai kívánság műsora. Rögtön jön a Follow the Flow és a Holnap küszöbén, itt a hétvége küszöbén. Ezt a dalt ma Zsuzsa kérte, és a férjének Istvánnak küldi. De még előtte... Halló, szia Edith, hallgatlak!
1: Jó estét kívánok! Egy Adele számot kéret magamnak, és a családomnak, és mindenkinek. Köszönöm szépen, ha teljesítitek.
2: De

0: óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy hát részemről ennyi volt a munkahét. Ezt azért mindig jól esik kimondani. Köszönöm szépen a figyelmet, köszi mindenkinek, aki itt volt és kér dalokat, meg persze köszi azoknak is, akik csak csendben hallgattak bennünket. Holnap este találkozunk, ugye 8-tól 10-ig Club Best Of, a Best FM Mix műsora. Egyébként pedig legyen szép a hétvégéjük, pihenjenek sokat, és hallgassák a Best FM-et.
1: Piradást szerveznek a nemzeti ünnep előtt, két hajdúszoboszlói óvoda is megújul, kresztáblát loptak Hajdúböszörménynél. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Közös viradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek viradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen viradással akár három beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk. Ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogy ha egészségi állapota engedi, vegyen részt a véradáson Hajdúviharban. Két hajdúszoboszlói óvoda energetikai korszerűsítése valól meg a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés a Manókert és a Bambino óvodát érinti, előbbiben már zajlik a kivitelezés. A beruházás során korszerűsítik az épületek fűtési rendszereit, külső szigetelést alakítanak ki, valamint kicserélik a nyílászárókat. Emellett kondenzációs gázkazánt és hőszivattyút is telepítenek. A két óvodában hasonló műszaki tartalommal végzik el a munkálatokat. A fejlesztések célja az épületek energiahatékonyságának javítása, valamint az üzemeltetési költségek mérséklése. A korszerűbb intézmények emellett komfortosabb környezetet biztosíthatnak a gyermekek és az ott dolgozók számára. A beruházás hozzájárulhat ahhoz is, hogy a hajdúszoboszlói óvodák hosszabb távon gazdaságosabban és korszerűbb műszaki feltételek mellett működhessenek. Sebességkorlátozó közlekedési táblát lopott el egy ismeretlen elkövető Hajdúböszörmény és Újfehértó között, számolt be róla a HAON. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt. A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem a közlekedőket is veszélyes helyzetbe hozhatta, hiszen a sebességkorlátozásra vonatkozó információ nélkülözhetetlen lehet az adott útszakaszon. A rendőrség ezért szemtanú jelentkezését várja. Azt kérik, aki látta, hogy hogyan került el a tábla a helyéről, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy az ingyenesen hívható rendőrségi telefonszámok valamelyikén. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig kühlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Afrikai Sertéspest és Hajdúbiharban is újra örökbe fogadták a közösségi virágkocsi virágait. Tart a debreceni sportuszoda nyári karbantartása. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót igazoltak Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. A legfrissebb esetet a hónap elején Debrecenben egy állománygyérítés során kilőtt vaddisznóban mutatták ki. Ezzel idén már 10-re emelkedett a vizsgálatokkal is igazolt fertőzött vaddisznók száma a megyében. A megye 82 települése jelenleg is az afrikai sertéspestis miatt korlátozás alatt álló, vagy különböző kockázati besorolású területek között szerepel. A mostani eset azért is fontos, mert az ország más részén egy mintegy 1850 sertés tartó gazdaságban is kimutatták a vírust, ami miatt megkezdték az állomány felszámolását. A sertéstartóknak ezért különösen fontos a járványvédelmi szabályok betartása és annak megakadályozása, hogy házi sertéseik közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal. Idén is lehetőség nyílt arra, hogy a debreceniek örökbe fogadjanak egy-egy virágot a közösségi virágkocsira, számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés már a hagyománnyá vált a városban, és ezúttal 150 cserepes növény keresett örökbefogadót. A virágokat a jelentkezők hazavihették, majd gondozhatták azokat a karneváli időszakig. A közösségi virágkocsi díszítéséhez így a város lakói is közvetlenül hozzájárulhattak. A program egyszerre kapcsolódik a debreceni virágkarnevál hagyományaihoz és a közösségi összefogáshoz. Az örökbefogadók feladata az volt, hogy megfelelő körülmények között neveljék a növényeket, amelyek később a közös kompozíciót gazdagítják. A kezdeményezésnek köszönhetően idén is sok debreceni vehetett részt személyesen a karneváli készülődésben. Augusztus végéig tart a debreceni sportuszoda szokásos nyári karbantartása, számolt be róla a Dehír. A munkálatok idején a szakemberek elvégzik azokat a szükséges feladatokat, amelyekre a létesítmény folyamatos működése mellett nincs lehetőség. A karbantartási időszak a medencék, a gépészeti berendezések és az úszoda egyéb műszaki rendszereinek ellenőrzését és szükség szerinti javítását is szolgálja. A nyári leállás fontos része annak, hogy az intézmény a későbbiekben biztonságosan és megfelelő műszaki állapotban fogadhassa ismét a sportolókat, az úszókat és a lakosságot. A munkák során a szakemberek több területen is elvégzik a szükséges feladatokat, hogy a szezon folytatásakor zavartalanul működhessen a létesítmény. A karbantartás így nem csak a berendezések állapotának megőrzését, hanem a sportuszoda hosszú távú, megbízható üzemeltetését is szolgálja. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdúbiharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő, többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában, a légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.
1: A hírek után indul a zeneletöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
3: Stream Top 40.
1: Stream Top 40. Are you ready? Minden péntek este 8-tól
3: a Best FM-en.
1: Stream Top 40. A 40.

0: Alig, hogy megjelent, már szól is. Újdonság a Best FM-en.
1: Stream Top 40.
0: A 38.

0: látod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
1: Stream Top 40.

0: zenetöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: Minden pénteken este 8-tól.
0: A Best FM-en. 30.

0: Stream Top 40.
1: Huszonhatodik.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

0: A legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 25.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Stream Top 40.

0: Stream Top 40.
1: Összefogás a növényekért Debrecenben, rablás, fél órán belül elfogták a gyanúsítottat. Még marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Új módszerrel próbálja megóvni Debrecen növényzetét a tartós hőségben az önkormányzat. Számolt be róla a Dehír. A debreceni vízművel együttműködve olyan nem ivóvíz minőségű, de öntözése alkalmas vizet használnak, amelyet a városi zöld felületek locsorására lehet fordítani. A megoldásra azért van szükség, mert a tartós szárazság és a hőség komoly terhet ró a növényekre, miközben a városban vízkorlátozás is érvényben van. Az önkormányzat célja, hogy az ivóvíz készletek takarékos használata mellett is biztosítani lehessen a közterületi növények vízellátását. A víztakarékos megoldás így egyszerre szolgálja a zöld felületek megóvását és a felelős vízgazdálkodást. A város arra kéri a lakosságot is, hogy a tartós hőségben körültekintően bánjon az ivóvízzel. Rablás történt Debrecenben, egy padon ülő fiatal értékeit vitték el, számolt be róla a HAON. A rendőrség közlése szerint egy agresszív férfi lépett oda 23 éves sértetthez, majd pénzt és cigarettát követelt tőle. A férfi átkutatta a fiatal táskáját, aki végül néhány száz forintot és egy doboz cigarettát adott át neki. Ezután a sértett kihasználta a támadó figyelmetlenségét, és egy arra közlekedő sofőrtől kért segítséget. A gyanúsított elmenekült a helyszínről, de nem jutott messzire. A rendőrök a bejelentés követően gyorsan a helyszínre érkeztek, majd a személyreírás alapján mintegy fél órán belül a közelben elfogták a 25 éves, hosszúpályi férfit. A rendőrök a férfit előállították, rablás büntette miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Nyárias melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
3: Most is veled.
2: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40. Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM. Stream Top 40.
0: 11.

0: zenéd. A te rádiód. Ez a Best FM.
1: Stream Top 40.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: Harmadik.

0: Miley Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Piradást szerveznek a nemzeti ünnep előtt, két hajdúszoboszlói óvoda is megújul. Kresztáblát loptak Hajdúböszörménynél. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Közös viradást szerveztek Debrecenben az augusztus 20-ai ünnepi időszak előtt, számolt be róla a Dehír. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nyári időszakban is elegendő vér álljon rendelkezésre a betegek ellátásához. A szabadságolások és a nagy meleg miatt ilyenkor különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek viradásra. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen viradással akár három beteg gyógyulásához is hozzájárulhatunk. Ezért minden egészséges, megfelelő életkorú önkéntes segítsége számít. A véradás nem csak mások életének megmentését szolgálhatja, hanem rövid idő alatt elvégezhető segítségnyújtás is. A nemzeti ünnep közelettével különösen fontos, hogy a vérkészletek megfelelő szinten maradjanak, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos az ellátás. A szervezők ezért minden lehetséges donort arra biztatnak, hogy ha egészségi állapota engedi, legyen részt a véradáson Hajdúviharban. Két hajdúszoboszlói óvoda energetikai korszerűsítése valól meg a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés a Manókert és a Bambino óvodát érinti, előbbiben már zajlik a kivitelezés. A beruházás során korszerűsítik az épületek fűtési rendszereit, külső szigetelést alakítanak ki, valamint kicserélik a nyílászárókat. Emellett kondenzációs gázkazánt és hőszivattyút is telepítenek. A két óvodában hasonló műszaki tartalommal végzik el a munkálatokat. A fejlesztések célja az épületek energiahatékonyságának javítása, valamint az üzemeltetési költségek mérséklése. A korszerűbb intézmények emellett komfortosabb környezetet biztosíthatnak a gyermekek és az ott dolgozók számára. A beruházás hozzájárulhat ahhoz is, hogy a hajdúszoboszlói óvodák hosszabb távon gazdaságosabban és korszerűbb műszaki feltételek mellett működhessenek. Sebességkorlátozó közlekedési táblát lopott el egy ismeretlen elkövető Hajdúböszörmény és Újfehértó között, számolt be róla a HAON. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset a 35-ös főút 6. kilométer szelvényében történt. A Hajdúböszörményi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya közúti közlekedés biztonsága elleni büntet miatt indított eljárást. A hiányzó jelzőtábla nem csak anyagi kárt okozott, hanem a közlekedőket is veszélyes helyzetbe hozhatta, hiszen a sebességkorlátozása vonatkozó információ nélkülözhetetlen lehet az adott útszakaszon. A rendőrség ezért szemtanúk jelentkezését várja. Azt kérik, aki látta, hogy hogyan került el a tábla a helyéről, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy az ingyenesen hívható rendőrségi telefonszámok valamelyikén. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig kőhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.